sexy.

FM 100.8. Töltse kellemesen a nyarat a Sztár Rádióval. Miénk a nyár? Sztár Rádió.

Mi azt az erőt látszunk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Érted?

Újabb nap kopogtat ránk, és sajnos, ha tetszik, ha nem, fogadnunk kell. Ezek az új napok mindig olyan vendégek, hogy ha nem fogadjuk, akkor ránk törik az ajtót, úgyhogy nincs mese, nincs más megoldás, együtt kell élni vele. Ha pedig ezt le kell papírozni dátummal, akkor július 29-e. Hát tényleg ma, holnap, holnap után s lőttek júliusnak is, de addig még van. Többek közt a mai Vekker, amely a szokásos jó kívánsággal köszönt be. Ébredésük legyen könnyű, kávéjuk forró, főnökük jókedvű, fizetésük hatalmas, nyaralásuk tartalmas. Kicsit olyan Halloween-re hangoltuk a Vekkernek a ma reggeli dalát. Hát ha valami, ez biztos kiszed az ágyból, ha ez eddig nem történt meg.

szakértők kiderítették, az ébredés legfőbb okozója. A Becker. Minden reggel Csabával.

Szívküldi szívnek, Bad Boys Blue, From Heart to Heart. Ha netán strandot működtetnék, akkor nagyon örülnék annak a prognózisnak, ami készülőben van. És bármilyen fura, nincs strandom, és mégis tudok örülni annak a prognózisnak, ami készülőben van. Jön végre az igazi nyár. Ma és holnap még 30 Celsius fok alatti, de így is azért 27-28 Celsius fok körüli maximumokkal veszük fel a versenyt, ami megfelel, mit mondjak, hogy fogalmazzam meg, megszokott nyári időjárásnak, 27-28, sokak számára sokak mondják, hogy hát ez még úgy elviselhető, csak 30 fölé ne menjen. Hát sajnos ez nem úgy megy, hogy úgy történik, ahogy mi azt elvárjuk, vagy mondjuk, mert hogy péntektől arrafele is akkor nézem, napokon át, tehát a jövő hét első fele is erről fog szólni, hogy egy felhő nem lesz az égen, napsütés reggeltől estig, tehát napkeltétől napnyugtáig zavartalanul, nem zavar be egy eső sem, bár ki tudja, nyári záporok azok mindig úgy jönnek, hogy senki nem számít rájuk, de a prognózisban nem szerepelnek, egyben egyezzünk meg, és 30 Celsius fok fölötti csúcsértékek, maximumok minden egyes nap péntektől arrafel egészen keddig biztosan. 31 péntek, 33 szombat, 32 vasárnap, 32 hétfő, 32 kedd. A reggeli minimumok is nagyjából ennek a fele, 14-16 Celsius fok körül, tehát strandidő következik. Igazi nyár, amiről ugye általában a nyár szólni szokott, főleg az augusztus. Július is azért volt, hogy de igazából az augusztus volt, amely tényleg ránk hozta a forróságot, nem változott semmi. Vagy ha igen, akkor rossz fele, szokták mondani a klimatológusok. Hát jó, megint jönnek a posztok majd, hogy mi meghalunk. Igen, tudjuk, nem baj, élvezzük ki legalább a nyarat mármint. Újabb nap a paradicsomban, Another Day in Paradise, egy Phil Collins dal, amelyet még utájére jó ég, ennek is van mindjárt 40 éve, 1990-ben dolgozott át The Jamtronic. 6 óra 11 perc van. Jó reggel!

Ramazzotti, un'emozione per sempre, életre szóló érzés. Mert hát vannak kapcsolatok, amelyek ugyan véget érnek, de az általuk kiváltott érzések soha nem tűnnek el teljesen. Valószínűleg, hogy a legtöbben közülünk nem úgy tekintettünk erre a dalra, mint egy kapcsolat lezárására. Pedig, hogy is mondjam, szakítás utáni himnuszként tekintenek, főleg az olaszok, ugye, mert írtik a szöveget erre a dalra, hiszen nem arról szól, hogy vissza kell szerezni a másikat, hanem arról, hogy egy igazán mély érzelmet nem lehet kitörölni az emberből. Életre szól az az érzés. A szerelem elmúlik, emléke megmarad. Két ember útjai elválnak, mégis örökre részei maradnak egymás életének. És hát persze a veszteséget el kell tudni fogadni. Nem a harag vagy a vádaskodás dominál, hanem a felismerés, hogy bizonyos dolgokat nem lehet többet visszahozni. És akkor még ott van a közös múltnak az értéke, bár egy kapcsolat ugye véget ért, attól még nem volt hiába való. Az együtt megélt pillanatok maradandó nyomot hagynak. És akkor végül a nosztalgia és a hálának a keverése, mert ez a dal, ami szólt, most már vége van, egyszerre szomorú és felemelő, fáj az elvesztett szerelem, ugyanakkor az énekes hálás azért, hogy

K-pop Demon Hunters és Golden, 6 óra 28 perc van, július 29-e. Fernando Alonso, Forma 1-es világbajnoknak kívánunk boldog születésnapot. Hát nem éppen fiatal, 45 évet tölt a mai napon, és még mindig ott van a Forma 1-es mezőnyben. Hétről hétre, hónapról hónapra jár ide-oda a világban, és ahol van verseny, ott van ő is. Nyilván, hogy már minimális esélye van, hogy jelenlegi járgányával a pódiumon végezzen, de azért kétszer ő volt a világ legjobbja, és azért 45 éves. Tehát manapság, hát nézzük meg az új olasz pilótát, Kiki Antonellit, de akár ha megnézzük Verstappen is, 21-20, nem tudom hány évesen, Raikkonen. Sorolhatnám hosszasan, hogy milyen tejfeles szájúan mentek oda versenyezni, és akkor ott egy öreg 45 évesen még mindig tekeri a kormányt. Hát ha visszamenjünk az időben, mondjuk az ősidőkben, amikor még kezdődött a Form 1, 1950, hát akkor mind ilyen pilóták versenyeztek. Fangio, Farina, Fagioli, Taruffi, Peter Walker, Tony Rolt, Duncan Hamilton, hosszasan sorolhatnám, ők mind ilyen 40-50 évesen versenyeztek, annak idején még ez volt, aztán időközben kiderült, hogy hát lehet jó Forma 1-es versenyző az illető akkor is, hogyha esetleg nem töltötte be még a 20. életévét sem. Úgyhogy le a kalappal Fernando Alonso előtt, hogyha valaki tényleg 45 évesen is szívesen tekeri a kormányt, akkor valószínűleg, hogy a Forma 1 életének az egyik, ha nem a legnagyobb szerelme. 45 éves. Isten ültesse őt, és hát nyilván mindazokat, akik a mai napon vele együtt ünnepelnek. Machine Mouse, jön a játékos. 6 óra 30 perc van. Jó reggelt!

Precizioso és Marvin the Riddle, hát valamikor Nick Kershaw jelent meg a dallal 84 tájékán, és nagy sláger lett belőle. Általában a 80-es évek slágereit szívesen dolgozzák fel. Nem tudom, hogy ötlethiányból, vagy azt mondják, hogy hát de a mai fiatalok nem ismerik az akkori slágereket, hadd ismerjék meg, nyilván a saját zenei ízlésükkel tálalva. 6 óra 37 perc van, szerda. A mai napon a Forrásszerzők című műsorunk a nyári szabadságolás előtt még egyszer jelentkezik. Az így szokott eddig is lenni, az augusztus az úgy kimarad, de hát az augusztus a vakációról szól. Lám, volt a hétvégén a Magyar Forma 1-es nagydíj, utána pedig most egy hónapra elmentek vakációzni. Nem csak a pilóták, a stáb, az egész hadsereg, nyilván a mérnökök, a munkások, gondolom, hogy a gyárakban azért dolgoznak különféle fejlesztéseken, erre is kihasználják a nyári szünidőt, de azok, akik hétről hétre mennek, vándorolnak a száguldó cirkusszal, azoknak most jó, jön az egy hónapos pihenés. És nem véletlen, hogy Magyarországot sok Forma 1-es pilóta azért kedveli, mert hogy jön a vakáció, tehát nem kell sietni a következő hétvégére, a következő helyszínre, összepakolni, indulni, már csütörtökön a kocsikat belőni. Nem, hanem tudják, hogy oké, megvan a magyar nagydíj, gyerekek, egy hónapos vakáció, olyanok, mint a diákok a nyári vakáció előtt, és akkor nem véletlen az sem, hogy a magyarországi verseny után vannak a legjobb bulik a Forma 1-ben, amikor gyerekek, egy hónapig nem látjuk egymást, nem kell sietni sehova, élvezzük ki, hogy együtt lehetünk ismét. Van időnk bőven, bulizunk egy jót, csak akkor majd egy hónap múlva viszonlátjuk egymást. Tehát ezért is szeretik a magyar nagydíjat. Nyilván ott van egy főváros, amit Budapestnek hívnak, és nem akármilyen főváros. Mondhatják, hogy részrehajlóak vagyunk, és ebben az esetben nem tudunk objektívan megítélni egy város szépségéről, stb. Ebben van némi igazság, de nem csak mi mondjuk. Vagy bárkinek mondjuk, mélyen egyetértenek velünk, hogy igen, az nem akármilyen város, gyönyörű, klassz, stb. Jaj, milyen a polgármestere? Mondjuk, az változik. Most ez, holnap az. Volt ez már így. Bagosi Brothers Company, boldog idők. Jó reggelt.

Alphaville, Jerusalem, 6 óra 47 perc van. Szerda, csütörtök, péntek. Ennyi maradt még 2026 júliusából, a szombati nappal belevágunk augusztusba is. Ráadásul van egy esemény is, amely talán sokak számára kedvesnek mondható esemény, akár emlékezetes is lehet. Itt a bórestre gondolok, a nyári bórestre, Cheers nyári bórestek, így nevezik egyébként hivatalosan. És augusztus 1-én, vagyis szombaton a Huzavona zenekar veszi birtokba a nyári bórestek udvarát. Ahogy ígérik, hogy pörgős dallamok, nyári hangulat és egy este, amiért érdemes lesz ismét kimozdulni. Nézem a helyszínt, mert augusztus 1-7 óra, ezt tudjuk. Helyszínt kiírták? Gondolom, igen. Na, nézzük csak. Sétatéren lesz. Aztán a kísérő szövegben benne van. Kísérő szöveg, nem minden szombat este emlékezetes, a mostani biztosan az lesz. Nyári. Cheers, sétatér, igen, benne van. De már készülnek a következőre, és annak más helyszíne lesz. Sőt, mondhatni nem akármilyen helyszíne, mert hogy a csillagvizsgáló előtti tért lakják majd be. A harmadik nyári bóresték rendezvénye augusztus közepén lesz, 14-én és 15-én. Megvan adva a helyszín, és egyébként felhívást is tettek közzé borászati és gasztronómiai termékek árusítására. Jelentkezhet bármilyen gazdasági szereplő, akik jogszerűen működnek és rendelkeznek szükséges engedélyekkel. És ha jól látom, összesen 4 boros és egy pizzás helyet hirdetnek meg. Van jelentkezési feltétel, az elbírálás módja, a helyek odaítélése a benyújtott pénzügyi ajánlatok alapján történik, és a borítékok bontása nyilvános lesz, jó dolog. Most az, hogy mit jelent pontosan a benyújtott pénzügyi ajánlatok alapján történik, remélem ez, nem tudom, csak feltétel, remélem ez nem az, hogy kiadja a több pénzt, hanem lehetne talán úgy is, és lehet, hogy pont itt erről van szó, hogy ki az, aki olcsóbban fogja adni a bort, hogy áron alul, mint amikor egy vásár van, akciósan lehessen bort vásárolni, olcsóbban kapja ott meg az ember, mint mondjuk az üzletben. Hát, legyen ez a lényege, hogy esetleg az is megengedhesse magának, akinek lehet, hogy hülyén szól, nem telik egy üveg borra, de egy üveg jó borra, kapja ott meg esetleg olcsóbban, hiszen én ezt látom jó dolognak, remélem, hogy a hivatalban is így gondolkodnak, és ha igen, akkor emelem a kalapomat. Aki esetleg olcsóbban tudja adni, úgy, hogy ő se veszítsen a bolton, mert akkor nincs értelme, de ne ott próbáljon meggazdagodni, vagy ott átfordítani az üzleti mérlegét pozitívba. Adja úgy, neki is jó legyen, és azért ne is kelljen az emberről lehúzni a bört. Én ezt látom normálisnak, remélem, hogy így gondolják a hivatalban is, és ez a bizonyos pénzügyi ajánlatok alapján történő odaítélés az erről szól. Remélem, így is lesz. Nyári bor akkor. Summer Wine, Ville Valo és Natalie Avellon dalát halljuk 10 perccel 7 óra előtt. Jó reggelt!

pusztíthatatlan. Kora reggeli audíció, nem csak susztereknek. Hallható egy otthon, kettő autóban, három benzinkutaknál és minden hangszóróban.

0: Új adót vezetne be a kormány. Drónokat gyártanak Kolozsváron. Zajlik a bérletárusítás. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó reggelt kívánok! Augusztus 15-e után már teljes jogkörű kormánya lehet Romániának, jelentette be a Szociáldemokrata párt elnöke. Sorin Grindeanu szerint a kormányválság rendezéséről folytatott egyeztetéseken az államfő a párt javaslatainak döntő többségét elfogadta. Hozzátette, a legnagyobb parlamenti erőként a Szociáldemokrata párt igényt tart a miniszterelnöki tisztségre is. Elmondása szerint ezt a Nikus Ordán államfővel folytatott legutóbbi egyeztetésen is jelezték, aki tudomásul vette az igényt és közölte, hogy erről a többi pártot is tájékoztatja. Dinamikus jövedéki adót vezethet be a kormány a gázolajra. A hónap végi rendkívüli parlamenti ülésszakon tárgyalják azt a törvénytervezetet, amely lehetővé tenni, hogy a kabinet a piaci árakhoz igazítsa a jövedéki adó mértékét. Ha az üzemanyag ára jelentősen emelkedik, a kormány 5-25% közötti adócsökkentésről dönthetne. A pénzügyminisztérium két hetente vizsgálná felül az árakat, és ennek alapján javasolná az adó módosítását. A tervezetet a Szenátus Gazdasági Bizottsága már támogatta. Románia és Ukrajna megállapodott a katonai drónok közös romániai gyártásáról. Ennek részeként két vállalat Kolozsváron hoz létre egy gyártóegységet. Az első szakaszban FPV elfogó és felderítő drónok készülnek majd. Az első Romániában gyártott eszközöket még idén ősszel mutatják be, ezt követően kezdődnek a tesztek. A fejlesztők szerint a Kolozsváron készülő drónok mesterséges intelligenciával támogatva képesek lesznek a célpontok azonosítására, követésére és automatikus megsemmisítésére, miközben folyamatos helyzetelemzést is végeznek. A cél, hogy gyorsabb és pontosabb rendszerek álljanak rendelkezésre a modern hadviselés követelményeinek megfelelően. Zajlik a bérletértékesítés a VSK Székelyudvarhelynél. Az új idényben a felnőtt kézilabda bérlet 100 lejbe, a nyugdíjas és diák bérlet 50 lejbe kerül. Ezzel a hazai meccseket lehet megnézni. A futszál csapat hazai meccseire szóló felnőtt bérlet 220 lejbe kerül, a nyugdíjas és diák bérlet 150 lejbe. A támogatói bérlet 500 lejbe kerül, ez érvényes minden hazai kézilabda és futszál mérkőzésre. A bérletek megvásárolhatók a VSK irodában, a Vásártér utca 12 szám alatt hétfőtől csütörtökig 9 és 15 óra között, pénteken 9 és 13 óra között. Visszavágót játszik a román bajnok. A Craiovai Universitatea alapdorúgó bajnokok ligájában a selejtező második fordulójában ma este hazai pályán fogadja a bolgár bajnokot. A Levski Szófia elleni találkozó este 8:30-kor kezdődik a Craiovai Ion Oblemenko stadionban. Az odavágón a bolgár csapat nyert 1-0-ra. A meteorológusok szerint ma délelőtt felmelegedésre, nyári napsütésre számíthatunk, a széljárás gyenge lesz. A legmagasabb hőmérsékleti értékek reggel 18 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Christina Aguilera és Maroon 5 Moves Like Jagger, mozogj úgy, mint Jagger, vagyis még Jagger. Aki már azért 80 felett jár, de irigylésre méltó a mozgása, hogyha amúgy reggeli tornának is megfelel egy kis ilyen jag mozgás. 8 perccel járunk 7 óra után a Wecker második órájában, lassacskán búcsúztatjuk júliust, és köszöntjük az igazi forró nyarat. Mics pusztító hétvégére készülünk, mert hogy olyan lesz az időjárás. Nyilván meg tudunk lenni nélküle is, mert még hogyha imádjuk is a Mitchet, azért megvan nekünk abszolút hungarikumként a bográcsolás, ami tényleg hungarikum. Mire megfő a kaja, mindenki matrészeg. Ebben ez a hungarikum. Szól a Wecker dala, mert hogy egy új nap indul sokak számára. Jó reggelt!

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Elindult a 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál. Most itt a tökéletes alkalom, hogy új Dacia vagy Renault volánja mögé ülj. A Renault Clio már 14.300 eurótól, a Dacia Logan 11.990 eurótól, a Dacia Duster pedig 15.900 eurótól a tiéd lehet a roncsautó program keretében. Ne halogasd a döntést, hiszen a helyek száma korlátozott. Ráadásul nálunk régi autódat új és használt autó vásárlásakor is beszámítjuk. Ha kiváló árérték arányú autót keresel, a Dacia továbbra is a legjobb választás. 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál.
3: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen Uraktív Fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív Forte. Hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő. Metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartalmazza.
4: Rozsdamentes korlátok, fémszerkezetű lépcsők,

0: hegesztés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha finnel kell dolgozni, ne keress tovább. Fordulj a Székely udvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székely udvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
3: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek. Csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
4: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
5: Reklámot hallottak.

Alizé és Contre Courant. Hallgatjuk a dalt, fogalmunk sincs, miről énekel. Jó, mondjuk nekem még a franciázás azért megy, mert én tanultam 8 éven át. Manapság nem tudom, mennyire van ott a francia nyelvoktatása. De nem árt, ha például a szöveget is megfigyeljük, mert talán első hallása egy ilyen könnyed francia popszámnak tűnik, a szövege azonban meglehetősen súlyos üzenetet hordoz, contre courant, vagyis árral szemben, vagy ha úgy tetszik, szemben az árral. És a dalban több költői kép is megjelenik, hogy hullámok, sodrás, meg szél, amelyek mind az élet kihívásait jelképezik, és a refrén visszatérő gondolata is, hogy akkor is érdemes saját utat választani, ha az ellentétes azzal, amerre mindenki más megy. Vagyis nem egy szerelmes dal klasszikus értelemben, hanem inkább egyfajta életfilozófia, maradj hű önmagadhoz, még akkor is, ha ezért szembe kell menned a többséggel. Ne sodródj a tömeggel. Légy önmagad. Mondjuk ez manapság nem divat, hanem sőt, változik az ár, mi is változunk, gyorsan vitorlát cserélünk, megtagadva akár saját elveinket is. Úgyhogy nem egy könnyű út, de azt mondják, hogy mindenképpen hitelesebb életet eredményez. Nyilván nehezebbet is. Hallod-e Budapest? Szemben az árral. Tudod, mit jelent? Hello, Budapest!

Lion Ross és Say You'll Never. 7 óra 29 perc van, jöhet a lapszemle, a Hargita a népen mai lapszámából három cikket emelünk ki. Tegnap egyébként ezt szóvá tettem, hiszen felolvastam a hivatalos nyilatkozatot a Jézus szíve kilátó látogatásával kapcsolatosan. Meg is írták az újságban is, hogy nem kell fizetni a Jézus szíve kilátó látogatásáért, illetéktelenek kértek belépő díjat. A napokban több turistától belépődíjat kértek a Farkaslak a községbeli Gordontetőn magasodó Jézus szíve kilátóhoz, derült ki a közösségi médiás bejegyzésekből. A hír felháborodást keltett, mivel a 13 éve felavatott, a látogatók körében népszerű, 22 méter magas fémszerkezetű Jézust ábrázoló kilátó ingyenesen látogatható. Nem kell fizetni a kilátásért. Akik pénzt kértek, illetéktelenül tették ezt. Jó, oké, akkor itt legalább rendet lehetett teremteni. Visszafogottabb közösségi ünnep, vagyis kevesebb a pénz. Ez a felcíme, de a cím az egyébként az már biztató, hogy gazdag program kínálat az idei csíkszeredai városnapokon, most lesz a hétvégén, hat főbb helyszínen változatos és tartalmas programokkal várja a csíkiakat és a városba látogatókat az idei csíkszeredai városnapok július 30 és augusztus 2-a között. Korodi Attila polgármester tegnapi sajtótájékoztatóján ismertette a programkínálatot, kiemelve, hogy a szerényebb gazdasági környezetben a helyi értékekre, a közösségi összefogásra és a minőségi együttlétre helyezték a hangsúlyt. Értem én, hogy amikor kevés a pénz, akkor ezt kell mondani, de nincs itt ellenmondás. Tehát amikor egy vagyont költünk mondjuk a városnapokra, és valamilyen, nem tudom, abszolút népszerű világsztárt hívunk meg, rengeteg pénzért, akkor ez már nem közösségi összefogás, és az együttlét sem nevezhető minőséginek? Csak úgy kérdezem, mert ha ez minőségi együttlét, akkor valószínűleg amikor egy vagyont költünk erre, az már nem minőségi, vagy nem tudom. Mindegy. És akkor tétmeccs a mai napon. Kupameccsen fogadja Gyergyó Udvarhelyt, rangadóval kezdik az idényt. Alig kezdődött el a felkészülés, már is tétmérkőzés vár a Hargita megyei harmadosztályú labdarúgó együttesekre, a VSK Gyergyó és a Székelyudvarhelyi FC. Ma a Román Kupa első fordulójában méri össze erejét, egy évvel azután, hogy a tavalyi kupasorozat második körében a gyergyóiak jutottak tovább. Hát most visszavághat az SFC. Ugye két hete kezdődött el a felkészülés, itt is, ott is. Nemigen volt lehetőségük híreket adni, mert hát vannak távozók, vannak érkezők, itt nálunk is, Gyergyóban is, sőt, egyik kihat a másikra, hiszen a gyergyóiak azért nem tudom, 4 vagy 5 játékost elcsaltak tőlünk, picivel több pénzzel, és átmentek oda. Na de majd jönnek ezek a hírek is, egyelőre hajrá, fiúk, ideje visszavágni Gyergyónak a tavalyi kiesésért, sok sikert!

0: Azok az évek, all those years. George Harrison 1981-es dala, amely valójában egy megható tisztelgés egykori Beatles társa John Lennon előtt, akit nem sokkal a dal megjelenése előtt 1980 decemberében meggyilkoltak. Eredetileg a dal nem Lennonról szólt, sőt, Harrison Ringo Starr számára, a Beatles dobosának írta, de Ringo úgy érezte, hogy túl magas neki a dallam, nem igazán illett hozzá a szöveg, így Lennon halála után Harrison teljesen átírta a dalszöveget és emlékdallá formálta. A felvétel különleges jelentőséggel bír, ugyanis a három életben maradt Beatle is közreműködött rajta, ugye ének gitár George Harrison, Ringo Starr dobolt, és Paul McCartney vokálozott ebben a dalban. 7 óra 40 perc van, jobb napokra várunk. Better Days énekel Dermot Kennedy. Jó reggelt!
1: Better days are coming, if no one told you. I hate to hear you crying over the phone, dear. For 7 years running, you've been a soldier. But better days are coming, better days are coming for you. So when the night feels like forever,

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
3: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
4: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
5: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
6: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbe mutató kertjében. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
5: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
4: Hallottátok? A Hadnagy Viakolor füvet is árul.
7: Közérdekű hirdetés következik.
8: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
7: Közérdekű hirdetést hallottak.
4: Reklámot hallottak.

Zigma és Morgan Adrenaline Rush. 9 perc választ el 8 órától. 8-kor jönnek a hírek, addig is folytatjuk a Pet Shop Boys-zal. Elvis Presley tette népszerűvé ezt a dalt, aztán a 80-as évek vége fele, a New Wave korszakában a Pet Shop Boys teljesen átdolgozta, pörgőssé tette. Jó lett a végeredmény.

0: Új adót vezetne be a kormány. Drónokat gyártanak Kolozsváron. Zajlik a bérletárusítás. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó reggelt kívánok! Augusztus 15-e után már teljes jogkörű kormánya lehet Romániának, jelentette be a Szociáldemokrata párt elnöke. Sorin Grindeanu szerint a kormányválság rendezéséről folytatott egyeztetéseken az államfő a párt javaslatainak döntő többségét elfogadta. Hozzátette, a legnagyobb parlamenti erőként a Szociáldemokrata párt igényt tart a miniszterelnöki tisztségre is. Elmondása szerint ezt a Nikus Ordán államfővel folytatott legutóbbi egyeztetésen is jelezték, aki tudomásul vette az igényt és közölte, hogy erről a többi pártot is tájékoztatja. Dinamikus jövedéki adót vezethet be a kormány a gázolajra. A hónap végi rendkívüli parlamenti ülésszakon tárgyalják azt a törvénytervezetet, amely lehetővé tenni, hogy a kabinet a piaci árakhoz igazítsa a jövedéki adó mértékét. Ha az üzemanyag ára jelentősen emelkedik, a kormány 5-25% közötti adócsökkentésről dönthetne. A pénzügyminisztérium két hetente vizsgálná felül az árakat, és ennek alapján javasolná az adó módosítását. A tervezetet a Szenátus Gazdasági Bizottsága már támogatta. Románia és Ukrajna megállapodott a katonai drónok közös romániai gyártásáról. Ennek részeként két vállalat Kolozsváron hoz létre gyártóegységet. Az első szakaszban FPV elfogó és felderítő drónok készülnek majd. Az első Romániában gyártott eszközöket még idén ősszel mutatják be, ezt követően kezdődnek a tesztek. A fejlesztők szerint a Kolozsváron készülő drónok mesterséges intelligenciával támogatva képesek lesznek a célpontok azonosítására, követésére és automatikus megsemmisítésére, miközben folyamatos helyzetelemzést is végeznek. A cél, hogy gyorsabb és pontosabb rendszerek álljanak rendelkezésre a modern hadviselés követelményeinek megfelelően. Zajlik a bérletértékesítés a VSK Székelyudvarhelynél. Az új idényben a felnőtt kézilabda bérlet 100 lejbe, a nyugdíjas és diák bérlet 50 lejbe kerül. Ezzel a hazai meccseket lehet megnézni. A futszál csapat hazai meccseire szóló felnőtt bérlet 220 lejbe kerül, a nyugdíjas és diák bérlet 150 lejbe. A támogatói bérlet 500 lejbe kerül, ez érvényes minden hazai kézilabda és futszál mérkőzésre. A bérletek megvásárolhatók a VSK irodában, a Vásártér utca 12 szám alatt hétfőtől csütörtökig 9 és 15 óra között, pénteken 9 és 13 óra között. Visszavágót játszik a román bajnok. A Craiovai Universitatea a labdarúgó bajnokok ligájában a selejtező második fordulójában ma este hazai pályán fogadja a bolgár bajnokot. A Levski Szófia elleni találkozó este 8:30-kor kezdődik a Craiovai Ion Oblemenko stadionban. Az odavágón a bolgár csapat nyert 1-0-ra. A meteorológusok szerint ma délelőtt felmelegedésre, nyári napsütésre számíthatunk, a széljárás gyenge lesz. A legmagasabb hőmérsékleti értékek reggel 18 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

8 perccel járunk 8 óra után a Wecker harmadik órájában. Igazi nyári kánikulára készülhetünk, a hétvége, sőt már a hétvége fele érkezőben lesz. Hát, én azok közé tartozom, akik igencsak kedvelik a nyarat, még akkor is, ha az néha egyesek számára elviselhetetlen hőséggel jár. Részemről ez nem baj. Hadd legyen. A kitalálés nem olcsó mulatság, de ott a sok pénzt ugye a számlákra költjük, mert hogy ki kell fűteni a lakást. A nyaralás sem olcsó mulatság, de ott legalább nem feltétlenül közköltségi számlákat kell fizetnünk, hanem lehet védekezni a forróság ellen sokkal kellemesebb dolgokkal, eszközökkel. Egy hideg fröccs vagy sör árnyékban, víz mellett, legyen az medence, tó vagy tengerpart. Ugyanannyit költünk, csak kellemesebb körülmények között, nyáron.

0: like music.
1: Sztár reklám. 15 éve a Lidl-nél megtalálsz mindent, amire vágysz, és azt is, amiről még nem tudtad, hogy szeretnéd. Hétfőtől csap le a 2,5 literes Coca-Cola szénsavas üdítőitalra 8,79 banírt a Lidl Plus kupon aktiválásával, a cson nélküli sertéscombra 1,49 banírt 100 gramonként a Lidl Plus-szal, valamint élvezd a 40%-os kedvezményt minden Nivea termékre. Lidl. 15 éve. Igazán megéri.
2: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen Uraktív Fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív Forte. Hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő. Metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől ezárva tartandó.
3: Rozsdamentes korlátok, fém szerkezetű lépcső.

0: lemezszerkesztés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delcomet Kft.
1: Ha finnel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delcomet Kft-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delcomet.ro oldalon.
2: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
3: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha a háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
4: Közérdekű hirdetés következik.
5: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
4: Közérdekű hirdetést hallottak.
6: Reklámot hallottak.
7: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

Alexia és Summer is Crazy, és egy friss útinfo, hogyha valaki netalán most tervez utazást Csíkszereda fele, hát nem tudom, valami nagy kerülő úton menjen, ugyanis Hamorodfürdő környékén egy baleset volt, egy haszongépjármű és egy tehergépkocsi frontálisan ütközött.

ide nem tudja tartani ezt az időt, tehát legjobb esetben is nehézkés a forgalom, a Homorodfürdő tájékon a baleset miatt. 9 óra után talán minden rendben lesz, de azért nézzük a friss infókat. Úgyhogy számítsanak erre, ha ne találna Csíkszeredába. Van útjuk ma reggel.

Natalia Oreiro és De Tu Amor, 8 óra 32 perc van. Kampányt indított a román rendőrség a körforgalmak helyes használatára. Az a helyzet, hogy tényleg nem nagyon tudjuk használni, tisztelet a kivételnek, de sokan nem tudják használni, ráadásul még az oktatók is mondanak valamit, ami jelen állás szerint a rendőrség szerint nem helyes. Azt is hozzátették, mármint a rendőrök, hogy a kampányt azért tartják szükségesnek, mert a körforgalomban történő helytelen indexelés és szabálytalan sávváltás továbbra is a leggyakoribb baleseti okok közé tartozik. Szerencsére nem a legsúlyosabbak közé, mert azért egy körforgalomban nem lehet százassal repeszteni, de koccanások azért jócskán vannak, és ezt lehetne okosabban is kezelni, ezt az egészet. Jó, itt mi nálunk Udvarhelyen van néhány körforgalom, és ezek többnyire egysávosok, úgyhogy túl nagy gond nincs, de gondoljunk például Brassor, ahol háromsávos körforgalmak vannak, és nem egy, és ott nem cabbognak az autók, hanem mennek rendesen, tehát kell figyelni, teljesen más üzemmódba kapcsolsz át, hogyha volánnál ülsz, amúgy ez saját tapasztalom, hogy bemegyek Brassóba, átváltok, teljesen fárasztóbb, valahogy igaz, de mindenképpen összpontosítottabb vezetésbe. Figyelni jobban, sebességet, tempót tartani annak megfelelően, ahogy ott haladnak, nem cammogunk, hanem megyünk rendesen, sportosan, különben dugó lesz az egész város, és figyelni jobbra, balra, körforgalomban, gázpedálkezelés, kuplunk, stb. Tehát toppon lenni, röviden. Na, de a rendőrségnek a kampányában felhívják a figyelmet néhány dologra. Például, felejtsük el a balra indexelést. Vannak oktatók, akik még mondják, hogy jelezzél a balra indexeléssel, jelzel, hogy nem az első kijáratnál hagyod el. Ami eredetileg nem tűnik rossz ötletnek, a baj az, hogy a tapasztalatok szerint ezek jobban összezavarják, hogy balra, nem kell. Nem, hogy nem kötelező, nem kell egyszerűen. Balra, felejtsék el a balra indexelést, amikor bemennek egy körforgalomba. Nem kell, fölösleges, és csak összezavarja a többieket. Van, akit segít, de ezt nem tudod, hogy az illető megértette-e a szándékodat, vagy sem. Nem vagy ezzel tisztában, már pedig ez a legrosszabb a közlekedésben, amikor nem tudod, hogy a másik mit akar. Balra indexelés, nuku, kész, vége, felejtsük el. A jobbra indexelés, nos... Igen, akár belépés előtt is lehet jelezni jobbra indexeléssel, hogy az első kijáratnál távozol, viszont ami fontos, a belépéskor elsőbséget kell adni a bent haladóknak. Jobbra kötelező jelezni, amikor ki akarunk hajtani, még a kijárat előtt. És amennyiben többsávos körforgalomban közlekedünk, sávváltásnál ugyanazok a szabályok érvényesek, mint bárhol máshol, ahol csak sávot váltunk. Menjünk egy kétsávos úton, és egyik sávból menjünk a másikba, kötelező ezt jelezni. És nyilván lényeg az, hogy úgy váltsunk sávot, hogy ezzel ne kényszerítsük fékezésre vagy irányváltozatásra a másik járművet. És például, hogyha egy körforgalomban a belső sávon haladunk, tehát a belső körhöz a legközelebb is távozni akarunk, tehát a sávot váltunk, és ha valaki a külső sávban halad, annak van elsőbsége. Tehát mi hiába ki akarunk menni a körforgalomból, nézzünk körül, és ha valaki a külső sávon megy, akkor annak jár az elsőbség, és utána jöhetünk mi jelzéssel jobbra, hogy igen, kitérünk ki, megyünk a körforgalomból. Na, hát előbb-utóbb megtaláljuk, hogyan kell használni a körforgalmakat. Udvarhely nem a legalkalmasabb, de itt lehet kezdeni, egy sávos körforgalmakkal könnyebb. Aztán el lehet menni továbbképzésre, Marosvásárhelyre, vagy esetleg Brassóba, utána jöhet Bukarest is. Ajánlok egyet. Isztambul, csúcsidőben. Na, az a kemény próba. Mész egy háromsávos strádán, abból lesz hirtelen hatsávos stráda, de a hatodikban vagy, de az elsőnél le kell térni jobbra. Az egy jó próba. Egy próbát megér. És bár káosznak tűnik az isztambuli közlekedés csúcsforgalomban, van egy rendezettség ebben a káoszban, ott figyel egyik a másikra, pedig azért ott mennek rendesen sebességgel. Nyilván nem haladják meg a megengedett sebességet, de repesztik, amennyire lehet. Ki kell próbálni. Utána egy Szarajevo, vagy Szlovéniának mi a fővárosa? Nem ugrik be, azt is kipróbáltam. No! Szlovéniának mi a fővárosa? Nem jut eszembe, te jó ég!
Muszáj. Addig nem hagyom a dalt magára. Ljubljana, ez az, jó.

0: like music. Star reklám.
1: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
2: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
3: Pizza?
4: Ham.
3: Burger?
4: Ham.
3: Napi menü?
4: Ham.
3: Gyrosz?
4: Ham.
3: Éhes vagy?
4: Ham. Kattalj rá a kajára!
5: A biztosítás arra való, hogy biztonságban legyél. Az Omnia Signál most arra is, hogy nyerhess. Kös vagy újíts meg egy akcióban résztvevő OmniaSig biztosítás július 15-e és december 31-e között, és automatikusan részt veszel a sorsoláson. A főnyeremény egy Ford Puma, és minden hónapban további értékes nyeremények várnak. iPhone 17, Apple Watch Ultra 3, utazási utalvány, Dyson légtisztító, elektromos kerékpár és még sok más. OmniaSig. Biztosítsd, ami fontos, és biztosítsd magadnak a lehetőséget, hogy te lehess a következő nyertes.

Albano és Romina Power 2, Sottanto 2, picivel több mint 5 perc választ el 9 órától. Hát sajnos rossz hírek érkeznek a Hamarottfürdőn történt a balesettel kapcsolatosan. Korábban említettem már, hogy a forgalmat is leállították, Smart helikopter bevetésére volt szükség. Sajnos a baleset halálos áldozattal járt. A balesetben egy fát szállító teherautó és egy kis teherautó ütközött. A helyszínre a Székelyudvarhelyi Tűzoltóság 3 egysége egy tűzoltóautóval, egy műszaki mentőjárművel és egy Smurt mentőautóval, valamint még 2 mentőautóval mentek oda a Szentegyházáról, és a Szentegyházi önkéntes tűzoltókat is riasztották. Mint mondtam, a mentőhelikopter bevetésére is szükség volt. A mentőorvos egy férfi halálát állapította meg a helyszínen, a másik sérültet ellátják, állapotáról egyelőre nem közöltek részleteket. A forgalmat egy időre teljesen lezárták, bár a legutóbbi infók szerint, amelyeket az udvarhelyszéki közlekedési infócsoportban tettek közzé, már hát körülbelül egy órája, hogy egy sávon halad a forgalom. A legfrissebb az, hogy megy a forgalom, ez 49 perccel ezelőtt volt, de hogy egy sávon, vagy megnyitották mind a 2 sávot, arról egyelőre nincs info. Torlódásra azért mindenképpen kell számítani.

0: Új adót vezetne be a kormány. Drónokat gyártanak Kolozsváron. Zajlik a bérletárusítás. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó reggelt kívánok! Augusztus 15-e után már teljes jogkörű kormánya lehet Romániának, jelentette be a Szociáldemokrata párt elnöke. Sorin Grindeanu szerint a kormányválság rendezéséről folytatott egyeztetéseken az államfő a párt javaslatainak döntő többségét elfogadta. Hozzátette, a legnagyobb parlamenti erőként a Szociáldemokrata párt igényt tart a miniszterelnöki tisztségre is. Elmondása szerint ezt a Nikus Ordán államfővel folytatott legutóbbi egyeztetésen is jelezték, aki tudomásul vette az igényt és közölte, hogy erről a többi pártot is tájékoztatja. Dinamikus jövedéki adót vezethet be a kormány a gázolajra. A hónap végi rendkívüli parlamenti ülésszakon tárgyalják azt a törvénytervezetet, amely lehetővé tenni, hogy a kabinet a piaci árakhoz igazítsa a jövedéki adó mértékét. Ha az üzemanyag ára jelentősen emelkedik, a kormány 5-25% közötti adócsökkentésről dönthetne. A pénzügyminisztérium két hetente vizsgálná felül az árakat, és ennek alapján javasolná az adó módosítását. A tervezetet a Szenátus Gazdasági Bizottsága már támogatta. Románia és Ukrajna megállapodott a katonai drónok közös romániai gyártásáról. Ennek részeként két vállalat Kolozsváron hoz létre gyártóegységet. Az első szakaszban FPV elfogó és felderítő drónok készülnek majd. Az első Romániában gyártott eszközöket még idén ősszel mutatják be, ezt követően kezdődnek a tesztek. A fejlesztők szerint a Kolozsváron készülő drónok mesterséges intelligenciával támogatva képesek lesznek a célpontok azonosítására, követésére és automatikus megsemmisítésére, miközben folyamatos helyzetelemzést is végeznek. A cél, hogy gyorsabb és pontosabb rendszerek álljanak rendelkezésre a modern hadviselés követelményeinek megfelelően. Zajlik a bérletértékesítése a VSK Székelyudvarhelynél. Az új idényben a felnőtt kézilabda bérlet 100 lejbe, a nyugdíjas és diák bérlet 50 lejbe kerül. Ezzel a hazai meccseket lehet megnézni. A futszál csapat hazai meccseire szóló felnőtt bérlet 220 lejbe kerül, a nyugdíjas és diák bérlet 150 lejbe. A támogatói bérlet 500 lejbe kerül, ez érvényes minden hazai kézilabda és futszál mérkőzésre. A bérletek megvásárolhatók a VSK irodában, a Vásártér utca 12 szám alatt hétfőtől csütörtökig 9 és 15 óra között, pénteken 9 és 13 óra között. Visszavágót játszik a román bajnok. A Craiovai Universitatea alapdorugó bajnokok ligájában a selejtező második fordulójában ma este hazai pályán fogadja a bolgár bajnokot. A Levski Szófia elleni találkozó este 8:30-kor kezdődik a Craiovai Ion Oblemenko stadionban. Az odavágón a bolgár csapat nyert 1-0-ra. A meteorológusok szerint ma délelőtt felmelegedésre, nyári napsütésre számíthatunk, a széljárás gyenge lesz. A legmagasabb hőmérsékleti értékek reggel 18 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: I like music.
1: Sztár reklám. 15 éve a Lidl-nél megtalálsz mindent, amire vágysz, és azt is, amiről még nem tudtad, hogy szeretnéd. Hétfőtől csap le a 2,5 literes Coca-Cola szénsavas üdítőitalra 8,79 banírt a Lidl Plus kupon aktiválásával, a cson nélküli sertéscomra 1,49 banírt 100 gramonként a Lidl Plus-szal, valamint élvezd a 40%-os kedvezményt minden Nivea termékre. Lidl. 15 éve. Igazán megéri.
2: Rozsdamentes korlátok, fémszerkezetű lépcsők, inox munkálatok, fémkonstrukciók, Delkamet Kft.
3: Morás, esztergálás, köszörülés, fémdarabolás, Delkamet Kft.
2: Lakatos munkák, hegesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delkamet Kft.
3: Ha fémmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a Székely udvarhelyi Delkamet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székely udvarhelyen, a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkamet.ro oldalon.
4: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
5: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Július 1-től Székelyudvarhelyről Budapestre 20 órakor indulnak járataink, kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap. Visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. 17 órától Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
6: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
7: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székely-Szent Királyon a 6-os szám alatt vagy a lambéria.ro oldalon.
8: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

United és mond még 9 óra után járunk 25 perccel. Másként fent az idő, másként mutat, fest az időjárás. Kék-kék napsütés, és ez így lesz jó néhány napon át. Elbúcsúzunk a felhőktől, és hát nem tudom mennyire öleljük keblünkre a kánikulát, de az biztos, hogy érkezik. Ma még 26 Celsius fokos csúcsérték, hónapra már 28-at prognosztizálnak, aztán péntektől egészen keddig biztosan, de lehet, hogy utána is, keddig, mint mondom, biztosan 30 vagy 30 Celsius fölötti csúcsértékekre számíthatunk, zavartalan napsütésre, vagyis strandidő köszönt be. A kora reggeli minimális hőértékek is 15-16 Celsius fok körül várhatóak. Igazi nyár elébe nézünk.

0: like music.
1: Sztár reklám. Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat. A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól. Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben. Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
2: Ha kikapcsolódnál egy jó hangulatú edzésen, vagy tennél az egészségedért, esetleg azon dolgoznál, hogy visszanyerd azt, mert gondjaid vannak a hátaddal, ízületi fájdalmakat érzel, vagy küzdesz a túlsúllyal, ne hagyd, hogy ezek az akadályok megállítsanak. Gyere a FitFeel edzőterembe és fedezd fel 9 különböző csoportos edzésünket, amelyek között mindenki megtalálhatja a számára ideális mozgásformát. Kardio edzéseink vagy rehabilitációs és súlyzós óráink segíteni fognak neked. Egy támogató közösség vár rád, hogy együtt érjünk el nagyobb sikereket. FitFeel, ahol az egészség a legnagyobb motiváció. Keresd minket és tudd meg, hogyan csatlakozhatsz. Közérdekű hirdetés következik.
3: Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális.

0: mentális állapotodat.
1: Közérdekű hirdetést hallottak.
2: Reklámot hallottak.
3: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

Il tempo se ne va, Adriano Celentano 1980-as slágere, az idő múlásáról szól. Egy apa szemszögéből meséli el azt a pillanatot, amikor rádöbben, a kislánya felnőtt, szerelmes lett és már a saját útját járja. Egy nosztalgikus, mégis nagyon emberi dal az elengedésről és hát végül is az élet természetes rendjéről. Az időt megállítani nem lehet. 6 perc választ el 10 órától, a szokás szerint 10-kor érkeznek a Star Rádió legfrissebb hírei, utána pedig jön a Forrásszerzők című műsorunk, a nyári szünet előtt az utolsó, mert ma még lesz, aztán majd csak szeptemberben jelentkezik legközelebb.

0: Majdnem 7000 alkalmazás lehet az egészségügyben. Nőtt a korontvatak só tartalma. Kupa meccset játszik az SFC. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Közel 7000 egészségügyi szakember felvételét engedélyezte a román kormány tegnap esti ülésén. A kabinet jóváhagyta, hogy versenyvizsgákat írjanak ki az állami egészségügyi intézmények üres álláshelyeinek betöltésére. Az engedélyezett csaknem 6850 állásból több mint 1400 orvosoknak, mintegy 2600 egészségügyi asszisztenseknek, további több mint 2500 pedig kisegítő egészségügyi dolgozóknak szól. Emellett gyógyszerészek, biológusok, biokémikusok és fizikusok számára is nyílnak új álláshelyek. Ma is folytatódik az általános sztrájk az egészségügyben. A Sanitas Szakszervezeti Szövetség tegnap egyeztetett az egészségügyi minisztériummal az új közalkalmazotti bértörvény tervezetéről, a tárgyalások azonban a szakszervezet szerint kevés eredményt hoztak, több kérdésben továbbra sincs megállapodás. A Sanitas vezetése úgy véli, az ügyvivő kormány nem tud érdemi döntéseket hozni, ezért mielőbb teljes jogkörű kabinet felállítását sürgeti, hogy folytatódhassanak a tárgyalások. A sztrájk ideje alatt a sürgősségi ellátást és a súlyos betegek kezelését továbbra is biztosítják. Narancssárga riasztási szint bevezetését javasolja a szálroma parajdon a korontpatak megnövekedett sótartalma és a sótömbben észlelt mikrorezgések miatt. A szakemberek szerint a rezgések erőssége és gyakorisága ugyan csökkenő tendenciát mutat, de a legerősebben meghaladta a sárga riasztási küszöbértéket. Az előzetes értékelések alapján a jelenség a sótömbbe belsejében zajló feszültségátrendeződéssel függhet össze, és nem utal újabb beomlásra. A vállalat hangsúlyozza, hogy továbbra is folyamatosan figyelik a szeizmikus, geotechnikai és hidrogeológiai adatokat. A javasolt narancssárga riasztás nem jelenti a lakosság kitelepítését. Kupameccset játszik az FC Székelyudvarhely futballcsapata. Az SFC ma délután 17:30-tól a Gyergyószentmiklósi VSK otthonában játszik a Román Kupa megyei szakaszában. A továbbjutás ezen az egy meccsen dől el. Az elmúlt napokban több, korábban az SFC-ben szerepelt labdarúgó a gyergyóiakhoz szerződött, Gergely Boton, Jánosi János, Jakab Krisztián és Simó Csongor is Gyergyószentmiklóson folytatja pályafutását. Felkészülési meccset játszott a Real Madrid, amely tegnap 4-1-re legyőzte a Leganést. A világbajnokságon szereplők közül Arda Güler és Federico Valverde volt ott a Real Madrid kezdőjében. A spanyol futballcsapat ausztriai edzőtáborba megy, jövő szombaton augusztus 8-án este Budapesten a Ferencvárossal találkozik felkészülési mérkőzésen. Ma napsütéses, nyárias időjárás lesz térségünkben a meteorológusok szerint. A széljárás megerősödhet helyenként, a déli és délutáni órákban tiszta égboltra számíthatunk. A legmagasabb délelőtti és déli hőmérsékleti értékek 25 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDE Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Elindult a 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál. Most itt a tökéletes alkalom, hogy új Dacia vagy Renault volánja mögé ülj. A Renault Clio már 14.300 eurótól, a Dacia Logan 11.990 eurótól, a Dacia Duster pedig 15.900 eurótól a tiéd lehet a roncsautó program keretében. Ne halogasd a döntést, hiszen a helyek száma korlátozott. Ráadásul nálunk régi autódat új és használt autó vásárlásakor is beszámítjuk. Ha kiváló árérték arányú autót keresel, a Dacia továbbra is a legjobb választás. 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál.
3: Egy ereszcsatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszcsatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vádolunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
4: Lazúj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
5: De melyik lazúrt válasszam?
4: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Piktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
6: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
7: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodolem Kft. Székelyszent királyon a 6-os szám alatt, vagy a lambéria.ro oldalon.
8: Közérdekű hirdetés következik.
9: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
8: Közérdekű hirdetést hallottak.
1: Reklámot hallottak.
10: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

0: Nyári szünet előtt a forrásszerzők, a havi rendszerességgel jelentkező pályázatokról szóló műsorunk lesz ez, utána egy hónapos szünet, és akkor majd csak szeptemberben találkozunk. De addig is még le kell tudnunk ezt az adást, amely hát nem változott, nagyjából ugyanaz, nyilván a témák azért mindenképpen frissültek, de a házigazda változatlanul Paradi Borbála a Eurotop Consulting részéről, és bárki, aki témán belül szeretné felvenni vele a kapcsolatot, a rádió Facebook oldalán a közvetítés alatt megtalálja az e-mail címet office@euro-top.ro, vagy a Facebook oldaluknak a nevét is, Eurotop Consulting. Szia!
1: Szia Csaba, szeretettel köszöntelek, és a kedves rádióhallgatókat, és azokat is, akik Facebookon követnek minket.
0: Az sem változott, hogy három oldalba van összesűrítve, amiről beszélni fogunk.
1: Az szokásos.
0: Úgyhogy beleférünk az időben mindenképpen. Eddig mindig sikerült, miért pont ma lenne a kivétel. Kezdjük. Diaszpora otthon fektet be. Olvastam egy érdekes statisztikát ezzel kapcsolatosan, hogy talán 60% a külföldön élők közül fektetett be. Ez lehet, hogy vettek egy házat a szüleiknek is, de ugyanakkor 75%-uk vagy 70%-uk eszében sincs, hogy egy éven belül hazajöjjenek.
1: De pont erre jó például ez a program, amivel kezdeni szeretnék, hogy azok, akiknek még kételjei vannak azzal kapcsolatban, hogy hazajöjjenek, akkor most elgondolkozhatnak ezen, mert van egy olyan támogatási, vagy lesz egy olyan támogatási program és egy olyan lehetőség, amiben 200 000 eurót tudnak igényelni abban az esetben, hogyha tényleg már az elmúlt 18 hónap keretén belül minimum 12 összefüggő hónapot külföldön tartózkodtak, ezt tudják bizonyítani lakcímmel, tehát hogy ott dolgoztak, vagy ott laktak.
0: Megvan a módja,
1: és
0: igen.
1: Akkor pont ez a program szolgál arra, hogy hazacsalogassa azokat a külföldön már több mint egy éve külföldön élő személyeket, akik látnak fantáziát, vagy gondolkoznak azon, hogy esetleg itthon kezdjenek el dolgozni, vállalkozni. Itt mindenképpen a lényeg az lesz, hogy aki vállalkozást szeretne indítani, az ebből a diaszpora startup programból meg fogja tudni csinálni. Az egyetlen kritérium, mondom, az az, hogy elmúlt 18 hónapos idő keretben 12-t egy húzamba külföldön tartózkodjon.
0: Nyilván ebben a hazalátogatás egy-két napra ezek nincsenek benne, karácsony,
1: természetesen,
0: húsvét.
1: Természetesen, nyilvánvalóan, csak hogy életvitelszerűen külföldre kötötte őt a helyzete, és akkor 200 000 eurót tud megpályázni gépek felszerelésekre abban az esetben, hogyha egy új céget akar indítani. Erről információk vannak, ez egy nagyon fontos dolog, pont a statisztika is, amit te mondtál, hogy eszük ágában sincs amúgy hazajönni, pont ezekért vannak ezek a programok kitalálva, hogy itthon vállalkozzanak, itthon találják meg a lehetőségeket, ez egy nagyon jó segítség, és ez a program előkészítés alatt van, információk már vannak róla, ezek az információk, és várjuk a végleges kiírást, hogy tudjunk még többet kritériumot, még több pontozási kritériumot, és nézzük meg, hogy akkor hogy tudunk ezzel elindulni.
0: De itt a támogatás mértéke, azt már tudjuk, hogy...
1: A támogatás mértéke is 95%, akik 35 év alattiak, és 90%, akik 35 év felettiek. Tehát ez nem fogja kizárni azokat a vállalkozni vágyokat, akik már idősebbek. Ugye vettük a startup programot, ami volt eddig, ott meg volt az, hogy 18 és 30 év közötti korhatár, illetve 30 és 35 éves korhatár, illetve hogyha valami hátrányos helyzetű kategóriába esett, akkor mehetett fel 35 év feletti korhatára. Itt nincsen ez a korhatár, tehát itt lényegében csak annyi hátránya van, aki úgymond idősebb, hogy egy 5%-kal kevesebb támogatást kap. Ennyi.
0: Igen, csak ugye végülis a pályázatnak a lényege, hogy itthon vállalkozz. De ez ugyanakkor nem garancia arra, hogy ő haza is jön, mert lehet úgy vállalkozást indítani, hogy ő marad ott.
1: Biztos, hogy lesznek ilyen kritériumok arra vonatkozóan, hogy
0: megköveteli a hazajövetelt?
1: A hazajövetelt elősegítse, és lényegében amúgy úgy gondolom, hogy ha egy full vállalkozás vezetésről van szó, akkor azt nem lehet külföldről csak úgy csinálni, főleg, hogyha egy teljesen új vállalkozás, amit most szeretne az adott vállalkozó, vagy az adott fiatal, vagy külföldön élő beindítani.
0: Igen, de gondolj bele, hogy van ott, vagy van vállalkozásod, van egy stabil munkahelyed, és azért itthon azt felégetni azt a hídat, és itthon indítani egy vállalkozást, ami kockázatos, ez nem biztonsági játék, megtartja, elindítja, és ha sikeres, akkor oké, akkor jövök
1: igen,
0: haza.
1: De ez nem feltétlenül azoknak szól, akik nem akarják a munkahelyüket otthagyni. Ez pont ugyanúgy van, mint Romániában, ugye, hogyha valaki, tegyük fel, egy alkalmazotti státuszban van, és igénybe akarja venni a Startup Nation programot, elvégez egy kurzust, megcsinálja a céget, a cég a jogi személyiséggel, mikor ő már bejegyezte a céget, akkor adja le a pályázatát, tehát ő még akkor nem tudja azt, hogy nyertese vagy nem nyertes a pályázata, és utána ő vállalja ezt a rizikót, hogy vállalkozást indít. Tehát ez ugyanaz lényegében. Persze lehet azt is megcsinálni, hogy oké, egy ideig külföldi cégnek akár online itthonról dolgozik, és akkor megnézi, hogy működik-e az egész, de hogyha lényegében a pályázat nyertes, akkor fullba oda fog kelleni álljon ahhoz, hogy akár, hogyha üzleti forgalmat akar generálni, profitot akar generálni, akkor ezt meg tudja tenni.
0: De mindenképpen egy jó ötlet, vagy jó kezdeményezés.
1: Természetesen, tehát ez pont azoknak szól, akik gondolkoznak azon, elmentek, hosszú távon már ott dolgoznak, de gondolkoznak azon,
0: hazamennék
1: hogy valami,
0: azért.
1: Gyűjtöttek egy bizonyos tőkét maguknak, és azon gondolkoznak, rengetegen keresnek meg azonban amúgy engem ebbe, hogy
0: na itthon indítanának
1: vállalkozást. Hogy most hazajönnének, mert egy kicsit most úgymond anyagilag úgy állnak, hogy nem akarnak már valakinek dolgozni, hanem saját maguknak akarnak.
0: Van egy
1: jó ötletük, van egy kicsi tőke, jó ötletük van,
0: itt a
1: és
0: segítség.
1: Akkor megnézik azt, hogy esetleg ez menne az országba, vagy nem, amit ők szeretnének csinálni, egy piackutatást végeznek, és hogyha úgy látják, hogy menne, akkor azok fogják ezt igénybe venni, akik dobbantani akarnak, akik mást akarnak, nem akik egy picit nem akarnak rizikót vállalni. Ez mindenképpen nyilvánvalóan rizikóvállalás, de
0: bármilyen vállalkozás az.
1: Bármilyen vállalkozás az. Így van.
0: Jó, következő termelési kapacitásokba történő beruházások vállalatok számára. Gondolom hazai vállalatok, ugye? Azért...
1: Hazai vállalatok számára, igen. Ez is egy kormányprogram lesz. Erről is információk vannak még, de ez szerintem érdekes olyan szempontból, hogy 5,3 milliárd lej költségvetés van, és akár 20 millió lejre is lehet pályázni. És itt lényegében mikro, kis, közép és nagyvállalatok is tudnak pályázni. Inkább olyan a logikája az volt, hogy az importfüggőség csökkentése, tehát amilyen iparágban import, tehát nagy az import az országnak, tehát hiány.
0: Megtermeljék azt, amit importból
1: hiány
0: kéne
1: van
0: behozni.
1: Az országban, igen, azt megtudják, és azokat a vállalkozásokat támogatják, hogy az import függőséget csökkentsék. Ilyen például az élelmiszeripar, gyógyszeripar, textilipar, ruházati ipar, tehát itt lehet ezekben gondolkozni. Itt is várunk legalább egy konzultatív kiírást, hogy a többi kritériumot is lássuk, de itt gép felszerelések, építkezések is fognak építkezéseket is fog lehetni eszközölni a pályázatok keretén belül, és ez egy több éves, tehát 2026-tól 2032 között lesz. Éves ciklusokban ezeket meg fogják meg fogják hirdetni, illetve mindig az egyik évben megnyerteket a másik évben fogják, tehát meg kell valósítani, utána fogják kifizetni. Azonban ez még egy olyan lehetőség vállalkozások számára, amikor nem feltétlenül csak bizonyos szakirányra kell fókuszálni, hogy csak napelem, vagy csak digitalizáció, hanem hogy tudják a saját vállalkozásukat is gépekkel, felszerelésekkel bővíteni.
0: Jó, a következő pályázat, erről már beszéltünk, de úgy tűnik, hogy most már megvan a startidőpont. Ugye közlekedési infrastruktúra fejlesztéséhez szükséges anyagok és termékek gyártásának támogatása. Nem is tudom, hányadjára beszélünk erről, de most már látom, 2026. augusztus.
1: Igen, úgy néz ki, hogy információk alapján augusztus-szeptemberben csak el fogják már ezt indítani.
0: És már?
1: Igen. Igen, mert hogy tehát ezek azért itt érzékelhető, amikor ugye hónapról hónapra beszélünk ezekről a dolgokról, hogy azért sokszor ugyanaz ismétlődik azért, mert az országban azért van egy olyan helyzet, hogy nem feltétlenül haladnak egyik napról a másikra a dolgok. Ez az egyik, kettő pedig az az, hogy ezeknek a kiírásoknak az előkészítése és lefolytatására van egy bizonyos folyamat. Ezeket mind végig kell járni. Végig kell járni azt, hogy ki kell gondolni a kiírást, a kritériumokat. Végig kell járni azt, hogy azokat minden fenti szerv apróbálja. Végig kell járni azt, hogy konzultációra tenni. Végig kell járni azt, hogy utána ezeket feldolgozni. Végig kell járni azt,
0: szükség esetén
1: utána
0: változtatni, módosítani.
1: Pontosan, változtatni.
0: Hirdetési időpont. Pontot halasztani.
1: Pontosan, aha. Pontosan, és ez inkább ezzel függ össze, hogy ezért húzódnak el, és ezért tudunk több hónapon keresztül is beszélni bizonyos programokról, mert egy adott folyamaton kellene átessenek.
0: Jó, de most már akkor látszik a fény az alagút végén.
1: Látszik a fény az alagút végén, remélhetőleg augusztus-szeptemberben akkor meg fog jelenni. Itt, ahogy már beszéltük, fontos az, hogy azok a vállalkozások fognak tudni pályázni, akik az infrastruktúra, az útinfrastruktúrában valamilyen szinten hozzá szeretnének járulni annak a fejlesztéséhez, és beszállítanak az építőcégeknek bizonyos anyagokat, ezeknek a gyártására tudnak, és a lényeg az, amit már sokszor elmondtunk, hogy a régi gépeket tudják lecserélni az újakra. Új gépekre, és az energiahatékonyság, hogy mekkora energiát takarítani, vagy energiafogyasztást tudnak megtakarítani, az lesz az egyik döntő kritérium, hogy sikeresen lesz, vagy nem sikeresen lesz elbírálva a pályázat.
0: Tehát benne van a nevében modernizációs alap, ugye?
1: Ez
0: a következő is az amúgy.
1: Igen,
0: persze, energiaforrások tárolás.
1: Igen, itt a modernizációs alapnál akkor ugye még két program az, ja, ami az energiára vonatkozik. Az egyik az, ami a mezőgazdasági vállalkozások és élelmiszeripari ágazatra van, aminek már megvan, hogy június 15-e óta megvan nyitva, augusztus 15-éig lehet leadni. Itt 550 ezer euró és 650 ezer euró között lehet per megawatt igényelni támogatást, de úgy, ahogy már megszoktuk, a modernizációs alapján minél kisebb támogatást igényel valaki, ehhez képest annál nagyobb esélye van nyerni, illetve ugye itt a KN kódok szempontjából, aki az élelmiszeriparban, tehát a 01-es, 10-es, 11-es KN kóddal kezdődő kódú vállalkozások tudnak pályázni napelemekre, tárolókapacitásokra, úgyhogy ez még augusztus 14-éig, még két hét és egy kicsit érvényes, tehát ez már megnyitott program, ez él ez a program, itt le lehet adni már a pályázatokat. A másik pedig abban az esetben, hogyha valaki önálló villamosenergia tároló kapacitásokat szeretne, tehát itt nem feltétlenül kell csatolni egy meglévő napelem rendszerhez, akkor 69 ezer euró per megawattóra tárolási kapacitásra lehet pályázni, attól függ, hogy mennyi megawattóra, legfeljebb.
0: Ez szeptembertől indulna?
1: Ez úgy néz ki, hogy szeptembertől fog indulni, tehát itt a tároló kapacitások a fontos ebben, hogy itt mikro, kis, közép és akár nagy vállalatok is tudnak ilyen tároló kapacitásokra pályázni, standalone tároló kapacitásokra.
0: Hatos akkor most? Az ötösről beszéltünk már, akkor a hatos, hát én ilyenkor egyből az elektromos buszokra gondolok, meg arra, hogy itt mi előttünk ki tudva rájön egy pályázatot, nem sikerült, nem férünk bele, Fenyéddel kapcsolatban, tudod, Metropolis, stb. De itt nem feltétlenül buszokról, mert itt látom személyautók, SUV-k, kisebb kisbuszok, tehát minibuszok, végül is a lényeg az, hogy e-drive, ugye?
1: Igen, tehát a lényeg az, hogy a modernizációs alapnál még ugye a mobilitással kapcsolatos és az elektromos, a mobilitás javítása, elektromos autók, ezekkel kapcsolatban három olyan program van, amiről érdemes beszélni. Az egyik, ez az e-drive nevezetű program, amiben lényegében azok, akik közúti személyszállító vállalatok, azok tudnak legfeljebb 30-50 ezer euró per gépjárműre pályázni, úgy, ahogy te is mondtad, személyautókra, szubokra,
0: kisebb buszokra. Tehát a saját alkalmazottainak a szállítása például?
1: Nem, a flottára nem az alkalmazott, pont akik személyszállítással foglalkoznak.
0: Azt mondom, hogy ők behozzák a munkásaikat a cégnek az egyik buszával, nem?
1: Nem ez? Nem, például, hogyha van egy busztársaság, aki elvisz embereket
0: udvarhelyről,
1: Magyarországig, most mondtam egy házszámot, akkor ő tud nem a saját embereinek, hanem hogyha én megveszem a flottáját javítani, hogy tudjon
0: értem,
1: ilyen
0: Értem. Azt hittem, hogy vannak
1: pályázni.
0: Cégek, amelyek ugye vannak olyan cégek, hogy a saját munkásaikat a cég autójával szállítják.
1: Nem arról szól. Nem arról
0: tehát
1: szól, hanem kimondottan személyszállító társaság, aki azért, hogy aki nagyon sok üzemanyagot fogyaszt, mert neki ez a munkája, hogy szállít.
0: Tehát közszállítási cégekről van szó.
1: Foglalkoznak, akkor ők tudnak
0: pályázni.
1: A flottát javítani, és elektromos, mindenképpen elektromos autókkal bővíteni, vagy lecserélni az autóikat. És akkor ezen kívül van még kettő darab mobilitási program. Az egyik az e-move, a másik az e-mobility. Mind a kettő arról szól ez a program, hogy elektromos töltőállomásokat lehet telepíteni. Tehát ezekből a programokból elektromos töltőállomások fognak megvalósulni. Az egyik, ami autópályák, nagyutak, ez az e-move, az e-mobility pedig, ami a kisebb, akár vidéken, a falukban. Az
0: megyei utak ezekre is, hogy szereljenek töltőállomásokat?
1: Igen, és itt a lényeg az, hogy mindenképpen 24-ből 24-et és 7 napból 7-et nyitva kell ezek legyenek.
0: Na ez jó.
1: És ez a nagy közönség számára fontos. Tehát itt most ennek ugye ez az e-move-nak és az e-mobility-nek is az a lényege, hogy szorgalmazzák azt, hogy megnövekedjenek az elektromos autók iránti
0: érdeklődés,
1: és nyilvánvaló, hogyha valakinek az a félelme, hogy nem tud eljutni
0: hol töltsem fel a kocsit, igen.
1: A-ból B-be, akkor minél több helyen, akár országutakon, akár autópályákon, akár megyei utakon, akár vidéki utakon legyenek ilyen töltőállomások.
0: Hamarocsán Mártonban lakik, most minden egyes töltéshez bejöjjön Udvarhelyre,
1: már
0: az hülyeség lenne. Legyen ott a községben, akármelyik másikban is, és akkor jó, beteszi a kocsit, na este itt hagyom, ha ráérek, reggel ülök, beles megyek.
1: Uh-huh. Pontosan. Na, tehát, hogy ezek lényegében a mobilitási programok, itt lényegében látszódik az, hogy megint elmegyünk az elektromos autók fele, de ez a trend jól van, ez így szerintem. Tehát hogyha az infrastruktúra adott lesz, akkor szerintem az emberek sokkal jobban fognak ezzel kapcsolatban reagálni az elektromos autók vásárlására.
0: Mert hogy belegondolok, hogy vannak községek, ugye ott még hagyományos belső égésű motorok, hogy na hol tankol? Be kell, 20 kilométer kell menjek, hogy meg tudjak tankolni, akkor legalább az elektromosoknál legyen az, hogy itt is lehet.
1: Igen.
0: 8-as.
1: Jó, és akkor ami még fontos, az két program, inkább kutatásfejlesztés szempontjából. Az egyik, amilyen általánosabb tematikákban van, itt is akár biotechnológiától, vagy technológiai fejlesztésekben kis- és középvállalkozások, illetve kutatási intézmények tudnak egymással partnerséget kötni, és valami olyan kutatás-fejlesztési projektet összehozni, amivel vagy folyamatinnovációt, vagy pedig termékinnovációt hoznak létre. Tehát mi a folyamatinnováció, hogy egy adott terméket sokkal hatékonyabban, gyorsabban, és kevesebb erőforrással, pontosan így, hogy mondod, érünk el. A másik pedig a termékinnováció nyilvánvalóan az az, hogy egy bizonyos termék már még nem volt a piacon, és egy új terméket hozunk létre. Fontos az, hogy ezek brevetálva
0: jogvédett a hivatalban, igen, lejelentett és bejegyzett.
1: Pontosan. Tehát, hogy mindenképpen ezeket majd le tudjuk védni, tehát, hogy egy valódi innováció legyen ez az
0: elismert, egész. Hivatalosan is elismert.
1: Így van. És a másik, hogy vannak ezek a kutatásfejlesztésben, ezek az előkészítési, az innovációnál már az előkészítési szintek. Az egyik az, hogy még csak ötletként van meg, a másik az, hogy már megvan papíron technikailag, a harmadik az,
0: prototípus.
1: Hogy már pontosan prototípus, vagy egy bizonyos...
0: Beta verzió, vagy hogy nevezik szoftver.
1: És az utolsó pedig az, hogy már legyen lehetséges sorozatgyártásra ez az egész, mert megvan a végtermékem. Tehát én mindig ezekben a kutatásfejlesztési programokban a végtermékig kell eljussak. Nem elég, hogyha egy beta verzióig jutok el. Nem elég, hogyha csak egy adott részét teszteltem akár még laboratóriumi körülmények között, hanem nekem már egy sorozatgyártásra készen
0: végtermékem kell. Azért az jó néhány teszten át kell menjen, na, hogy eljussam addig a fázisig.
1: Ez a projektnek a lényege. Ez a projektnek a lényege. És a másik, tehát a másik, ami kimondottan külön projekt, de ugyanúgy az innovációs program keretén belül van, az az IT, a digitalizációs innovációra vonatkozik, az a program, tehát akár 3 millió eurókat is lehet lehívni ezekre, olyan IT-val foglalkozó vállalkozások, mikro, kis és középvállalkozások tudnak pályázni, akik valamilyen új vagy szoftvert, vagy akár robotika, kvantum szimulátorokat, mesterséges, bármit, ami IT szempontjából innovációnak minősül, és ugyanezek a kritériumok lényegében érvényesek, mint amiket elmondtam az általánosabb kutatásfejlesztésnél is, hogy innovatív kell legyen, és brevetálható kell legyen. Itt természetesen kicsit kisebb a támogatás mértéke,
0: 60%,
1: de a lényeg az, hogy ha már egy kutatásfejlesztési projektje egy IT cégnek el van indítva, már valamit ki akar fejleszteni, akkor ez nagyon sokat tud segíteni.
0: Megdobja vele.
1: Mind a két programnak már megvan az indítási, sőt már június 30-án elindult az IT is, július 31-én indul az általánosabb kutatásfejlesztési, jelen pillanatban szeptember 30 a határidő ezeknek a leadására, azonban hivatalos információk szerint még ki fogják ezeket akár egy-két hónapot tolni, leadtak hivatalos kérést is a minisztérium fele azok a szervezetek, akik érdekelnek ebben, hiszen egy ilyen kutatásfejlesztési projekt elég komplex ahhoz, és elég sok papírt meg kell szerezni az innováció miatt is, hogy ezt meg lehessen szeptember 30-ig oldani. Kérelmezve van már most, hogy tolják ki a szeptember 30-ai határidőt, de egyelőre a hivatalos az, hogy ugye megvan már indítva, július 31-től indul az általánosabb, június 30-tól megvan már indítva az IT is, és szeptember 30 a határidő ezeknek a leadására.
0: És akkor a közeljövővel foglalkozzunk, itt még nem tudjuk a startot, de lehet rá készülni, vagy ha nem tudunk róla, akkor ezért van a felhívás, ugye?
1: Igen, itt ugye már voltak vállalkozásoknak digitalizációs projektek. Volt, ahol megmaradtak bizonyos pénzek, például a középrégióban, és újra ki fogják írni a digitalizációs projektet KKV-k számára. Ősszel 200 ezer euró 90%-os, maximum 90%-os támogatással. Itt ugye az lesz a lényeg, hogy meg leellenőrzik, hogy a vállalkozás milyen digitalizációs fejlettségi szinten van. Van egy ilyen lista, mit tudom én, 12-15 ponttal, hogy tegyük fel, van-e weblapja, használ-e szélessávú internetet, mit tudom én, használ-e e-commerce-et, használ-e mesterséges intelligenciát, stb. Stb. Megvannak ezek, és minél kevesebb kritériumot teljesít, annál nagyobb esélye van pályázni, mert annál nagyobb igény van arra, hogy az a vállalkozás kapjon olyan támogatást, amivel ezt a digitalizációs szintjét tudja fejleszteni. Itt lényegében úgy érzem, hogy már nagyon-nagyon sok vállalkozás megcsinálta azokat a digitalizációs fejlesztéseket pályázatból, mert volt nem egy, nem kettő ilyen pályázat, azonban úgy látom, hogy ez az úgymond az utolsó esélyek egyike ebben a 2020-27-es periódusban, amit még erre lehet költeni abban az esetben, hogyha az előző vonatokról lemaradt egy-egy ilyen vállalkozás, és úgy gondolja, hogy azért mégis szükség van neki a digitalizációs fejlesztésre.
0: Jó időben vagyunk, akkor jöhetnek a kérdések, és nyilván a válaszok. Öt kérdés, itt az első, hogyan találhatja meg egy érdeklődő a számára megfelelő pályázati lehetőséget? Hát egy laikus válasz, ha ügyesen keresi, de ezzel azért nem hiszem, hogy megelégednek mindannyian. Tényleg, hogy lehet rábukkanni? Az, ami pont neked kell. Hol keressed?
1: Vannak gyűjtő weboldalak, amik összegyűjtik azokat a lehetőségeket, amik jelen pillanatban akár vállalkozásoknak, akár önkormányzatoknak érvényesek. Nagyon kell vigyázni ezekkel, hogy mindig utána, hogyha egy lehetőséget is látunk, ezeken az oldalakon, akár fel lehet iratkozni newsletterekre, akkor utána mindig a hivatalos minisztérium.
0: Nem feltétlenül ezeken keresztül. Ez meg akár költséghatékony is lehet. Mert...
1: Persze, de ez nagyon jó információ, szerzési lehetőség.
0: Repülőgéputat keresed, rámész egy gyűjtő oldalra, megnézed, hogy milyen járat, milyen társaság, utána rámész a társaságnak az oldalára.
1: Pontosan. Illetve ugye vannak a szakcégek, amik tudnak erről információt, a konzultáns cégek információt adni. Nekünk tippeket. Is például newsletterünk van, fel lehet iratkozni a newsletterre, ilyen szempontból minden hónapban kimegy egy newsletter, persze informatív jellegű, csak figyelemkeltés szempontjából, hogyha valaki pont azon abban a témában szeretne pályázni, utána nyilvánvalóan a részleteket, az eligibilitási jellemzést, a pontszámot, az esélyeket mindenképpen meg kell nézni, hogy ne fussunk
0: bogra.
1: Ilyen körülben, igen.
0: Érdemes kisebb vagy nagyobb projektekben gondolkodni? Hát szerintem attól függ, mert van az a merjünk nagyot álmodni, csak ez nem mindig gazdaságos, vagy nem mindig kockázatmentes. A lehetőségekhez viszonyítsuk, nem?
1: Igen, ez az egyik természetesen, hogy a lehetőségekhez viszonyítani, azonban úgy gondolom, hogy abban az esetben, ha pályázni szeretnénk, akkor én mindenképpen azt javasolom, hogy egy bizonyos értéke azért legyen annak a pályázatnak. Mert hogyha nagyon-nagyon kicsi annak a pályázatnak a támogatási értéke, vagy nagyon kicsi a pályázat, akkor annyi mellékköltség, konnex költség történik, amit ki kell fizetni akár pályázatírónak, ki kell fizetni akár bizonyos engedélyek beszerzésére, végig kell járni a papírokat, hogy be kell tartani bizonyos indikátorokat, ugye, hogy két embert alkalmazni, 3 évig fenntartani, csak kiszámítva azokat a költségeket, többe kerül, mint az a támogatás, amit én le tudok hívni. Én úgy gondolom, hogy minél kisebb a pályázat értéke, annál kevésbé éri meg pályázni, és annál jobban kell azon elgondolkozni, hogy vagy akkor egy hitelből gyorsan megoldom, vagy még kigyűjtöm mellé, mert effektív több lesz a leves, mint a hús az egészben. Ha már van a pályázatnak egy bizonyos értéke, egy mit tudom én 150-200 ezer eurós értéke, akkor úgy gondolom, hogy akkor már igen lehet gondolkozni. Vagy természetesen akkor, hogyha oké, persze kicsi a pályázat, de én amúgy is szeretnék két embert alkalmazni, én amúgy is ezt meg szeretném csinálni. Nyilvánvaló, hogy akkor még az a, hogyha öt lejt adnak, akkor is több, mint a zéro.
0: Amúgy is csak megcsináltam volna, így legalább
1: erről van szó. De ez nagyon kicsi annak az esélye, hogy valaki, hogyha ennyire kicsike pályázatot akarjon csinálni, még plusz két embert akarjon alkalmazni. Tehát, hogy nagyon jól meg kell nézni, mindig leszoktam, főleg ezeknél a startupoknál, mindig leszoktuk vezetni, hogy mennyik azok a költségek, amiket te bele kell tegyél, adminisztratív költségek, indikátorok betartásának költségei, illetve önrész, ugye, meg akár az áfának a költsége, ami a te költséged, és ahhoz képest mennyi a támogatás, amit te kapsz. És akkor ezt kell eldöntse mindig a...
0: Ti ezzel foglalkoztok, hogy jönnek, hogy figyelj, van ez a pályázat. Itt kevesebb pénz van, ott több pénz van, de lehet, hogy a kevesebb drágább lesz, hogy előre ki lehet számítani.
1: De persze,
0: nagyjából.
1: Persze. Hát persze, a költségeit mindig ki lehet
0: számítani. Studio de feasibilitate, ugye ezt szeretik az önkormányzatok, hogy egy megéri-e, vagy nem éri meg.
1: Igen, a SZEFE-nek, a studio de feasibilitate-nek a megvalósíthatósági tanulmánynak. Nyilvánvaló, hogy van egy pénzügyi fejezete is, a technikai fejezeten kívül. Általában a studio de feasibilitate-kat, azokat mindig építkezéses igen projektekre szokták, nem egy kicsi gépfelszereléses pályázatra.
0: De valami ilyen szerű kell.
1: Ugye két komponense van ennek az egésznek, amit nagyon fontos figyelembe venni, és ezt nézik. Egyik a technikai, hogy különböző technikai szcenáriókat, vagy forgatókönyveket mutat be a tervező, aminél ő megmondja, hogy technikailag melyik a legjobb megoldás, és akkor utána a pénzügyi ugye megoldások, hogy mi történik az, hogyha ezt finanszírozás nélkül csinálom meg, mi történik az, hogyha ennyi finanszírozás vonok be, tehát van a költséghaszon elemzés, és ez kötelező eleme ezeknek a megvalósíthatósági tanulmányoknak.
0: Erről beszéltünk amúgy. Milyen hosszú az elbírálási folyamat? Hosszú a rövid válasz. Mikor tudhatja meg egy pályázó, hogy nyert? Sokára. Röviden így.
1: Attól függ.
0: Hogy attól függ? Nincs olyan, hogy két nap alatt pályázatot leintézik.
1: Nincs olyan, hogy két nap alatt pályázat

0: ez az egyik olyan kérdés, amit én meg kell vizsgáljak, hogy nekem mikorra szükséges. És van, aki pályázók közül nagyon türelmetlen szokott lenni, hogy oké, leadtuk a pályázatot, két nap után már, na oké, történik valami? Nem, nem fog történni semmi. A lényeg az, hogy ezt be kell tervezni, és ezért vannak ezek az úgymond ütemtervek a pályázatnak, ezért vannak a gantok, és ezt mindenképpen a pályázat leadása előtt kell tudja a pályázó, hogy mi fog történni, és mikor fog tudni ennek neki kezdeni. És akár a költség elemeket is úgy meghatározni, figyelembe véve, hogy jelen pillanatban lehet, hogy most ennyit ér ez az egész, de mennyit fog érni, és tudatában lenni abba, hogy van egy bizonyos mozgástér, mert az idő telik.
1: Jó, közben itt eszembe jutott, hogy amikor egy pályázatban gondolkodsz, még van egy dolog, amire figyelni kell. Utófinanszírozás, ez a szó benne van, akkor készülj arra, hogy te ezt megcsinálod saját pénzeden, és aztán majd a számláidat, ugye, benyújtasz, megkapod a fedezetet.
0: Igen, rá. Igen, ez az utófinanszírozásos dolog is egyre, hogy, tehát bejött most már a divatba az a dolog, hogy a fizetési kérelem nem utófinanszírozásos, vagy nem visszafizetési kérelem.
1: Mert önkormányzatoknál ott meg megoldható, mert ott van egy alap.
0: Igen, igen, de ez tényleg nagyon fontos, hogy cashflow-ilag tudjuk azt, hogy mit kell beletenni. Már nagyon sok programnál, és tényleg a programok nagy részénél már lehet kifizetési kérelmet kérni, hogy leadjuk a számlát, és utána az én részemet hozzáteszem, és a finanszírozást, mikor utalják, akkor fizetem ki a beszállítót. Ez a jobbik eset. De általában ugye az utolsó elszámolásokat azokat már ki kell a számlákat fizessem, és utána fogom visszakapni.
1: Jó, ez egy plusz kérdés volt, csak úgy zárójelbe. Ki ellenőrzi, hogy a támogatásokat megfelelően használják fel? Mert hogy ez szoktak jönni ellenőrizni.
0: Hát persze, ezeket mindig szokták ellenőrizni. Általában a finanszírozó ugye fogja magát, és akár elszámolásoknál jön, megnézi, hogy ott vannak ezek a felszerelések, amiket elszámoltunk, nincsenek ott, minden megfelel. Tehát ezek a terepszemlék. Jöhetnek bejelentetten, vagy bejelentetlenül.
1: Igen.
0: Általában, tehát kiírás és szerződés szerint jöhetnek.
1: Szoktak
0: nyilvánvaló,
1: is?
0: Nyilvánvaló, hogy mindenkinek a munkaprogramja és a kapacitása véges ilyen szempontból. A fontos, és ők is arra koncentrálnak, hogy a kötelezőeket, azokat megcsinálják, de bármikor jöhetnek, és a nagyon fontos a fenntarthatósági periódus, ugye, hogy akkor is általában éves raportokat, jelentéseket kell küldjünk, és akkor is tudnak ellenőrizni.
1: És akkor az utolsó kérdés, erre nagyon egyszerű a felelet, hogy ha egy pályázatot egyszer elutasítanak, később újra be lehet nyújtani? Akárhányszor, legfeljebb ugyanúgy visszautasítják. Nyilván, hogyha akarod javítani az esélyeidet, szerintem egy kicsit módosítasz, frissítasz, vagy változtatsz ott a változókon, vagy nem tudom, úgy csinálod, hogy nagyobb esélyed legyen.
0: Itt nagyon röviden két pont van, ez, amit te is érintettél, hogy egy megvizsgálód, hogy miért utasították el a pályázatot, és hogy azon lehet-e változtatni, vagy nem.
1: Van, amikor mert lehet, nem, van, amikor nem.
0: Hát persze, nem mindegy az, hogy jogosultsági kritérium miatt utasították el, amit te nem tudsz befolyásolni.
1: De például, ha nem fértél be, mert picivel kevesebb, attól az, ami nyerhetsz.
0: Igen, meg kell nézni, hogy esetleg a pontszámot tudjuk-e növelni. Ez az egyik, ez amiről te is beszéltél. A másik pedig, ami még egy nagyon fontos kritérium, hogy van-e program, mire újra benyújtani.
1: Ja.
0: Mert lehet, hogy ugye leadták a pályázatukat, lezárult a program.
1: És kész. De az
0: megjött a lista,
1: elég sok programot hirdetnek újra.
0: Természetesen. De vannak olyan programok, amikre nagyon nagy a jelentkezés, nagyon hamar elfogy a pénz, nem feltétlenül fogják újra meg. Megvan, hogy oké, egy évbe, két évbe, de lehet, hogy egy év alatt már nem releváns az, amit te akartál egy évvel azelőtt pályázatból csinálni.
1: Telítődik a piac, vagy valami.
0: Persze. Tehát, hogy ilyen szempontból persze be lehet nyújtani. Tehát, hogyha be lehet nyújtani,
1: lehet.
0: Ha kritériumok teljesítve vannak, és ha van hova benyújtani.
1: Akkor ennyi. Erre az évszakra, ugye?
0: Erre az évszakra, nyárára.
1: Mert hogy augusztusban nem lesz forrásszerzők, ez eddig is így volt, ezután sem lesz másképp, és akkor legközelebb szeptember utolsó szerdáján találkozunk, ha minden jól megy.
0: Igen. Köszönöm szépen az eddigi

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsrakész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
3: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
4: Kedves kismamák! Szeretnétek felkészülni a szülésre testben és lélekben? A Fitfil edzőteremben speciális kismamatornákra várunk. Szakképzett kismamatorna oktatónk vezetésével olyan gyakorlatokkal készülünk, amelyek nem csak segítenek a mozgásban, de támogatják a baba és a mama jólétét is. Gyertek el keddenként 17 óra 30 perctől hozzánk, és találjatok harmóniát a várandóság hónapjaiban velünk. Fitfil, ahol a mozgás életet ad. Részletekért látogassatok el Facebook oldalunkra, vagy hívjatok minket a 0732 163 130-as telefonszámon.
5: Minőségi iratfűzés, nyomtatás, színes fénymásolás szeretne? Jöjjön az AVG üzletébe a Kossuth Lajos utca 22 szám alá.
6: Vásároljon, nyomtasson, fénymásoljon gyorsan és kényelmesen, diák kedvezménnyel az AVG-ben.
1: Reklámot hallottak.
7: Sztár Rádió.
8: Sztár Rádió.
7: Sztár Rádió.

0: Majdnem 7000 alkalmazás lehet az egészségügyben. Nőtt a korontvatag só tartalma. Kupa meccset játszik az SFC. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Közel 7000 egészségügyi szakember felvételét engedélyezte a román kormány tegnap esti ülésén. A kabinet jóváhagyta, hogy versenyvizsgákat írjanak ki az állami egészségügyi intézmények üres álláshelyeinek betöltésére. Az engedélyezett csaknem 6850 állásból több mint 1400 orvosoknak, mintegy 2600 egészségügyi asszisztenseknek, további több mint 2500 pedig kisegítő egészségügyi dolgozóknak szól. Emellett gyógyszerészek, biológusok, biokémikusok és fizikusok számára is nyílnak új álláshelyek. Ma is folytatódik az általános sztrájk az egészségügyben. A Sanitas Szakszervezeti Szövetség tegnap egyeztetett az egészségügyi minisztériummal az új közalkalmazotti bértörvény tervezetéről, a tárgyalások azonban a szakszervezet szerint kevés eredményt hoztak, több kérdésben továbbra sincs megállapodás. A Sanitas vezetése úgy véli, az ügyvivő kormány nem tud érdemi döntéseket hozni, ezért mielőbb teljes jogkörű kabinet felállítását sürgeti, hogy folytatódhassanak a tárgyalások. A sztrájk ideje alatt a sürgősségi ellátást és a súlyos betegek kezelését továbbra is biztosítják. Narancssárga riasztási szint bevezetését javasolja a Szálroma Parajdon, a korontpatak megnövekedett sótartalma és a sótömbben észlelt mikrorezgések miatt. A szakemberek szerint a rezgések erőssége és gyakorisága ugyan csökkenő tendenciát mutat, de a legerősebben meghaladta a sárga riasztási küszöbértéket. Az előzetes értékelések alapján a jelenség a sótömbbe belsejében zajló feszültségátrendeződéssel függhet össze, és nem utal újabb beomlásra. A vállalat hangsúlyozza, hogy továbbra is folyamatosan figyelik a szeizmikus, geotechnikai és hidrogeológiai adatokat. A javasolt narancssárga riasztás nem jelenti a lakosság kitelepítését. Kupameccset játszik az FC Székelyudvarhely futballcsapata. Az SFC ma délután 17:30-tól a Gyergyószentmiklósi VSK otthonában játszik a Román Kupa megyei szakaszában. A továbbjutás ezen az egy meccsen dől el. Az elmúlt napokban több, korábban az SFC-ben szerepelt labdarúgó a gyergyóiakhoz szerződött, Gergely Boton, Jánosi János, Jakab Krisztián és Simó Csongor is Gyergyószentmiklóson folytatja pályafutását. Felkészülési meccset játszott a Real Madrid, amely tegnap 4-1-re legyőzte a Leganést. A világbajnokságon szereplők közül Arda Güler és Federico Valverde volt ott a Real Madrid kezdőjében. A spanyol futballcsapat ausztriai edzőtáborba megy, jövő szombaton, augusztus 8-án este Budapesten a Ferencvárossal találkozik felkészülési mérkőzésen. Ma napsütéses, nyárias időjárás lesz térségünkben, a meteorológusok szerint. A széljárás megerősödhet helyenként, a déli és délutáni órákban tiszta égboltra számíthatunk. A legmagasabb délelőtti és déli hőmérsékleti értékek 25 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
3: Lazúj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
4: De melyik lazúrt válasszam?
3: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz külésbeltére egyaránt ajánlott. Színusz, egy színesebb világért.
5: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
3: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhozszállítás, saját szakszerviz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
6: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Július 1-től Székelyudvarhelyről Budapestre 20 órakor indulnak járataink, kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap. Visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. 17 órától Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
2: Közérdekű hirdetés következik.
7: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
2: Közérdekű hirdetést hallottak.
1: Reklámot hallottak.
8: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

0: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Töltse el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
1: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
2: Pizza?
3: Ham.
2: Burger?
3: Ham.
2: Napi menü?
3: Ham.
2: Gyrosz?
3: Ham.
2: Éhes vagy?
3: Ham. Kattalj rá a kajára!
4: Reklámot hallottak.
5: Sztár Rádió.

0: Majdnem 7000 alkalmazás lehet az egészségügyben. Nőtt a korontvatag sótartalma. Kupa meccset játszik az SFC. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Közel 7000 egészségügyi szakember felvételét engedélyezte a román kormány tegnap esti ülésén. A kabinet jóváhagyta, hogy versenyvizsgákat írjanak ki az állami egészségügyi intézmények üres álláshelyeinek betöltésére. Az engedélyezett csaknem 6850 állásból több mint 1400 orvosoknak, mintegy 2600 egészségügyi asszisztenseknek, további több mint 2500 pedig kisegítő egészségügyi dolgozóknak szól. Emellett gyógyszerészek, biológusok, biokémikusok és fizikusok számára is nyílnak új álláshelyek. Ma is folytatódik az általános sztrájk az egészségügyben. A Sanitas Szakszervezeti Szövetség tegnap egyeztetett az egészségügyi minisztériummal az új közalkalmazotti bértörvény tervezetéről, a tárgyalások azonban a szakszervezet szerint kevés eredményt hoztak, több kérdésben továbbra sincs megállapodás. A Sanitas vezetése úgy véli, az ügyvivő kormány nem tud érdemi döntéseket hozni, ezért mielőbb teljes jogkörű kabinet felállítását sürgeti, hogy folytatódhassanak a tárgyalások. A sztrájk ideje alatt a sürgősségi ellátást és a súlyos betegek kezelését továbbra is biztosítják. Narancssárga riasztási szint bevezetését javasolja a szálroma Parajdon, a korontpatak megnövekedett sótartalma és a sótömbben észlelt mikrorezgések miatt. A szakemberek szerint a rezgések erőssége és gyakorisága ugyan csökkenő tendenciát mutat, de a legerősebben meghaladta a sárga riasztási küszöbértéket. Az előzetes értékelések alapján a jelenség a sótömbbe belsejében zajló feszültségátrendeződéssel függhet össze, és nem utal újabb beomlásra. A vállalat hangsúlyozza, hogy továbbra is folyamatosan figyelik a szeizmikus, geotechnikai és hidrogeológiai adatokat. A javasolt narancssárga riasztás nem jelenti a lakosság kitelepítését. Kupameccset játszik az FC Székelyudvarhely futballcsapata. Az SFC ma délután 17:30-tól a Gyergyószentmiklósi VSK otthonában játszik a Román Kupa megyei szakaszában. A továbbjutás ezen az egy meccsen dől el. Az elmúlt napokban több, korábban az SFC-ben szerepelt labdarúgó a gyergyóiakhoz szerződött, Gergely Boton, Jánosi János, Jakab Krisztián és Simó Csongor is Gyergyószentmiklóson folytatja pályafutását. Felkészülési meccset játszott a Real Madrid, amely tegnap 4-1-re legyőzte a Leganést. A világbajnokságon szereplők közül Arda Güler és Federico Valverde volt ott a Real Madrid kezdőjében. A spanyol futballcsapat ausztriai edzőtáborba megy, jövő szombaton, augusztus 8-án este Budapesten a Ferencvárossal találkozik felkészülési mérkőzésen. Ma napsütéses, nyárias időjárás lesz térségünkben a meteorológusok szerint. A széljárás megerősödhet helyenként, a déli és délutáni órákban tiszta égboltra számíthatunk. A legmagasabb délelőtti és déli hőmérsékleti értékek 25 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDL Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Elindult a 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál. Most itt a tökéletes alkalom, hogy új Dacia vagy Renault volánja mögé ülj. A Renault Clio már 14.300 eurótól, a Dacia Logan 11.990 eurótól, a Dacia Duster pedig 15.900 eurótól a tiéd lehet a roncsautó program keretében. Ne halogasd a döntést, hiszen a helyek száma korlátozott. Ráadásul nálunk régi autódat új és használt autó vásárlásakor is beszámítjuk. Ha kiváló árérték arányú autót keresel, a Dacia továbbra is a legjobb választás. 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál.
3: Egy ereszcsatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszcsatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintej és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
4: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek az Areóban, arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
5: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendegyházhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
6: Szarvas étterem. Étel az egész család számára, és élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik. Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: Érdekességek, közérdekű információk, gazságerek és jó hangulat.
1: Ma végre jól vagyok és pont, nem érint meg, hogy más mit mond.
0: Ez a Sztár délután.
2: Ez a Sztár délután, szerdán, július 29. napjánál tartunk. Hűha, hát hamarosan most már tényleg véget ér a nyár második hónapja, és erre megérkezett a nyár is, hiszen mára már meleget jósolnak a meteorológusok. 25 fok van jelenleg a városban, így 12 után 16 perccel, de lesz 26-27 is a délutáni órákban, aztán most már lassan a hőhullám, a kánikula is eléri Székelyföldet a következő napokban, már hőség riadót is, riasztást is jeleznek a meteorológusok. Hát egyik héten viharokra, záporra, zivatarra van sárga riasztás, most pedig kánikulára. Változik folyamatosan. Érdekes, ilyen az időjárás, és ilyen a nyár úgy néz ki. Itt van a Dájdáj, a foci VB lázban égők, akik már sajnálják és szomorkodnak, hogy nincsen programjuk esténként, és nem tudnak futballmeccset nézni azoknak. Itt van Shakira és Burna Boy felvétele. Ezzel indítom a mai műsort, a nyár egyik legnagyobb slágere, ugye. 17 óráig pedig hozom továbbra is a jó zenéket változatosan. A mikrofonnál Bedő Erika. Szép délutánt mindenkinek!

FM 100.8. Töltse kellemesen a nyarat a Sztár Rádióval. Miénk a nyár? Sztár Rádió. This one is dedicated to the heartbroken lovers.

2005-ös Blue Lagoon felvétel, igazán nyárias zene. Július 29-ét írunk, és köszöntjük a Flórákat. Ez nagyon gyakori név, kezdetlen itt a térségben itthon. Székelyudvarhelyen is ismerek jó pár Flórát, latin eredetű ez a név is, jelentése virág. Okos és gyors felfogó képességű személyiség, ez már eddig nagyon-nagyon jó, a névviselői gyakran szenvednek önbizalomhiányban, és sokszor érzik magányosnak magukat, mert úgy gondolják, hogy nem igazán érti őket senki. Álmodozó természetükből fakad, hogy értékelik a minőséget, és vágyat éreznek, hogy valami módon az emberiség javára legyenek. Előfordul, hogy Flóra nehezen vagy egyáltalán nem mondja ki, amit gondol, az élet szépségének minden minősége mélyén, megérinti őt, és természete különös módon kedves szinte minden nap. Na, hát kedves Flóra, csupa jó dolgokat írnak a szakértők. Boldog névnapot kívánunk, lehet köszönteni a Flórákat 0757 5751 71 az SMS számunk. Erre várjuk az üzeneteket, hogyha szeretnétek dalt kérni, hogyha meghallgatnátok egy igazán jó nyárias zenét, amitől úgy gondoljátok, hogy feldobjátok a kollega kedvét, vagy saját magatoknak a munkakedvét, esetleg szeretnétek utazás mellé egy olyan zenét hallgatni, ami az egyik kedvencetek, akkor írjatok SMS vagy a Star Radio Facebook oldalán. Privátban is jelezhettek. Boldog szülinapot az ünnepelteknek is, akik július 29-én látták meg legelőször a napvilágot. Maradunk 2005-ben, Blue Lagoon felvétele 2005-ös volt, és DJ Szatmári, valamint Jucus is 2005-ös dalát hozza.

Mi nyáron sem lazítunk. Hangulati stílus. A Sztár Rádióban. Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Wait.

0: vissza a szív.
1: I like music.
2: Sztár reklám.
3: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsrakész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
4: Mielőtt elindulna vásárolni, nézzen körül online. A húsmíves Deák teljes kínálatát most már könnyedén elérheti a deákhús.ro honlapon, ahol a minőségi hagyományosan előállított hústermékekről minden fontos információ megtalálható. És ha még többre kíváncsi, kövesse a húsmíves Deák Facebook oldalt, ahol friss hírek, újdonságok és ajánlatok várják. A húsmíves Deák célja változatlan. Hagyományos módon készült, friss és megbízható hentesárok a legjobb minőségben, kedvező áron. Ha személyesen vásárolna, látogassa meg üzleteinket, húsmíves mészárszék a Solymosi utca 9-es szám alatt, Deák Hús sziget a Sziget utca 39-es szám alatt, illetve Deák Hús ABC a Rákóczi Ferenc 12-es szám alatt. Húsmíves Deák. Friss kézműves házhoz.
5: Közérdekű hirdetés következik.
6: Készülj fel a vészhelyzetekre. Látogass el a www.fipregetit.ro oldalra.
5: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: 98.
1: Star Rádió legnagyobb slágerek változatosan mára is fokozott figyelmet. Kérünk szépen az utakon balesetmentes közlekedés, habár mára már nem igaz az, hogy balesetmentes napunk volt. Egy ember sajnos meg is halt a Homorod fürdői balesetben, egy sérültet pedig helikopterrel vittek kórházba. Mi is történt igazából? Súlyos közlekedési baleset történt már ma reggel a 13 aljelzésű országúton, tehát Homorod fürdőn, ahol egy farakományt szállító teherautó és egy kis teherautó ütközött össze. Az érintett szakaszon tehát teljes útzárat vezettek be már a reggeli órákban, és épp olvasom a közlekedési infócsoportban, 20 perccel ezelőtt tette ki Márton. Homorodon áll a sor, aki teheti, az kerülje. Úgyhogy valószínű, hogy még mindig nem zökkenőmentes a közlekedés, de hát szerintem ezt meg is lehet érteni. A Hargita megyei tűzoltóság tájékoztatása szerint a baleset következtében egy férfi a helyszínen életét vesztette, halálát pedig a székelyudvarhelyi mentőszolgálat orvosa állapította meg. Egy másik ember is megsérült, őt a mentőegységek a helyszínen részesítették egészségügyi ellátásban. A 13 a jelzésű országúton a forgalom ugye le volt zárva mindkét irányban, de most úgy látom, hogy egyik sáv van lezárva, habár ezt itt nem lehet pontosan tudni. Aki részleteket tud és ott van azon az útszakaszon, netán a dugóban ül és hallgat minket, az megkérem szépen, hogy jelezzen. Frissítés is történt a hírrel kapcsolatban. A sérült személyhez mentőhelikoptert riasztottak, amellyel a Marosvásárhelyi kórházba igyekeztek. A mentőszolgálat szakemberei egy harmadik embert is elláttak a helyszínen, ő azonban elutasította a kórházba szállítást. A helyszíni információk szerint jelenleg, tehát az már oké és megvan, egy sávon váltakozva engedik az érintett útszakaszon, és még van egy olyan frissítés, hogy a balesetben érintett kis teherautóból festék, a teherautóból pedig üzemanyag szivárog, ezért értesítették a közútkezelőt és a környezetőrséget is. Ó, mekkora katasztrófa és tragédia, ez nagyon-nagyon rossz hír, rosszul indult a szerdai tudvarhelyszéken, úgyhogy mindenki fokozott figyelemmel közlekedjen, hogy a következő órákban legalább tudjuk azt mondani, hogy balesetmentes délutánunk volt, és ne nyomjátok a gázt, még hogyha Ruzsa Magdi azt is énekli.

0: is marad.
1: I like music.
2: Sztár reklám.
3: Egy ERESZ csatornarendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatornarendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
4: Nem, akció!
5: Ha bútor, akkor rózsaszín.
6: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségű használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
7: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
8: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
9: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társaság.

rádió, a legnagyobb slágerek változatosan. Őrült, ez volt a dalnak a címe, azaz Crazy. Hát vannak őrült sofőrök, akik semmit figyelembe véve száguldoznak és hajtanak, és miattuk történik a legtöbb baleset. Viszont ma szerintem nem a száguldás miatt történhetett a baleset Homorót fürdőn. Egyelőre még részleteket nem tudunk. Látom, kommentekben is kérdezik, hogy lehet-e tudni, hogy kihibázott, és hogy ez elég sajnálatos. Elengedték a forgalmat, tehát most már Homorót fürdőn is lehet közlekedni mindkét sávon. Vigyázzatok magatokra a mai nap folyamán is. Emellett pedig a melegre is kell vigyázni a következő napokban, hiszen hőségriasztás lesz érvényben, van érvényben, Székelyudvarhely városa is közzétette, hogy az ország több térségében hőhullámra és a fokozódó hőérzetre figyelmeztetnek a meteorológusok, vagyis a következő napokban a kánikula fokozatosan erősödik és egyre nagyobb területre terjed ki. A nyugati és délnyugati régiókban jelentősen megnő a hőérzet, és a hőmérséklet páratartalom mutató helyenként meg is haladja a kritikus küszöbértéket. A legmagasabb nappali hőmérsékletek általában országosan 33 és 37 Celsius fok között fognak alakulni, és a hétvégére ez a hőhullám Erdély legnagyobb részére is kiterjed, vagyis itt Székelyudvarhelyen, Udvarhelyszéken is elérje majd a hőmérő higanyszála a 33 Celsius fokot akár. A meteorológiai figyelmeztetés augusztus 3-áig van érvényben. És augusztus 3-áig még van valami, ugyanis várják a jelentkezését az árusoknak a harmadik hétvégére, ami a csirszet illeti, ami a csillagvizsgálónál lesz megszervezve augusztus 14-én és 15-én, viszont a határidő a jelentkezésre augusztus 3-a. Emlékeztem, hogy több dolog is van augusztus 3-án. Hamarosan hozom a részleteket a csirszről. Bonnie Tyler érkezik 1984-ből. Charlotte Perelli, retrózunk egy kicsit. Cserháti Zsuzsát is hozok a következő percekben.

Sörülkül felvétele. A Sztár délután második órájában robogunk tovább, és készülünk a Cheers hétvégékre. Ezen a hétvégén ugye a Városi Parkban várnak mindenkit pénteken és szombaton a nyári borestekre. Aztán már közzétették azt is, hogy várják az árusok jelentkezését augusztus 3-áig a következő Cheersre, ami augusztus közepén lesz, 14-én és 15-én. Felhívás borászati és gasztronómiai termékek árusítására. A Városháza felhívást hirdet a 2026-os Cheers nyári borest harmadik eseményén való részvételre. Minőségi borok, aztán pizza kínálat. Ez kellene gazdagítsa a nyári közösségi élményt. Az augusztus közepén megszervezendő Cheers a csillagvizsgáló előtti téren lesz. Ez egy gyönyörű szép helyszín, felújított helyszín. Rengetegen járnak oda felsétálni. Hétvégente szoktam látni, hogy sokan jönnek, mennek a lépcsőn vagy ott a téren. Úgyhogy szerintem tökéletes helyszín lesz a Cheersnek. Az esemény helyszínén azon gazdasági szereplők vehetnek részt, akik jogszerűen működnek természetesen. Vagyis borászati termékek bemutatása és értékesítése lenne az elfogadott tevékenység, aztán egyéb kézműves alkoholos italok kínálata és pizza. Ilyen árusok jelentkezését várják, összesen 4 boros és 1 pizzás helyet hirdetnek meg. Augusztus 3-a délig kell, hogy jelentkezzetek, kedves árusok. Minden részletet pedig megtaláltok az udvarhely.ro oldalon, hiszen hosszú lenne a lista, hogyha elsorolnám, felsorolnám. Ezen a hétvégén ismét lehet kocintani, ismét lehet jókat beszélni, és ha minden igaz, akkor fázni sem fogunk a Kükülő partján, mert kellemes estékre számíthatunk. Csak vigyázzatok, annyi bort ijatok, hogy aztán ne az a gondolat fogalmazódjon meg bennetek, hogy hol van a szó, mert egyszerűen nem jönnek a szavak. Pokolgép érkezik egy örökzöld dallal 1991-ből.

kedvenc rádiójában. Ez a Star Rádió. Star Rádió.

0: A rajongóknak is mi szólunk.
1: I like music.
0: Sztár reklám.
2: Cicák, kutyusok, halacskák és ti hullámos papagájok. Hatalmas meglepetésünk van. Július 31-től a Zoo Center új üzletet nyit Székelyudvarhelyen, a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt. Zoo Center. Olcsón és kiváló minőségben kedvenceidnek.
3: Tartson lépést a világgal! Utazzon a Transptúrral!
4: A kényelmes, korszerű távolsági autóbuszainkon a világhálóra is csatlakozhat.
3: Ingyenes wifi elérhetőség, pontosság, gyorsaság, minőségi utaztatás.
4: Keressen minket a városi autóbuszállomáson, vagy a 0744 788 295, valamint a 0744 644 814-es telefonszámokon.
3: Ha indulsz, ha érkezel, Transptour International.
5: Étterem. Étel az egész család számára, és élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
6: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből.
7: Hívd minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat.
6: Hadd nagy viakolor. Minőség, megbízhatóság, stílus.
8: A jó sofőr nem így hallatszik. A jó sofőrnek nincs hangja, de megérdemli az elismerést. Az OmniaSig EcoPilot alkalmazásával minden kaszkó biztosítással rendelkező magánszemély bizonyíthatja, hogy a biztonságos vezetés érték. A körültekintő felelősségteljes sofőröket pedig jutalmazzuk és példaként állítjuk mások elé. Töltsd le az EcoPilot alkalmazást az App Store-ból vagy a Google Play áruházból, és tudj meg többet

Sztár Rádió, a legnagyobb slágerek változatosan. Hamarosan érkeznek a legfrissebb hírek a Sztár délutánban, közben pedig olvasom a hírportálokon az érdekességeket, a friss híreket, és azt például, hogy rekordot döntünk, hát mi vagyunk az az ország világszerte, ahol a legtöbben fogyasztanak alkoholt. Nem tudom, hogy ez szomorú híre, jó híre, ti hogy élitek ezt meg? Ti is hozzátesztek-e ehhez a felméréshez, és valóban ti is gyakran fogyasztotok alkoholt, de Románia van az élen világszerte. Hamarosan hozom erről a részleteket. Előtte viszont eszembe jutott egy alkoholos dal, mégpedig Charlie-tól a viszkis felvétel, Jég dupla viszkivel. Nem tudom, hogy most ki kívánja ezt így szerda délután, de lehet sokan vannak, úgyhogy inkább jobb lenne ezt elfogyasztani, mint hogy dolgozni, és a főnöknek megfelelni nyilván.

0: Nem kell fizetni a Jézus kilátónál. Új mentőautókat kapott a város. Átalakult az SFC kerete. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Újabb áremelés után valamennyi jelentős üzemanyag forgalmazónál 10 lej fölé emelkedett a normál gázolaj literenkénti ára. A piacvezető Petrom kútjainál jelenleg 10 lej 17 baniba kerül egy liter gázolaj, miután ma újabb 10 banival emelték az árat. Közben a nemzetközi olajpiacon jelentősen csökkent a Brent nyersolaj ára, 6 nap alatt hordónként csaknem 14 dollárral lett olcsóbb. Elemzők szerint, ha nem éleződik ki újra a közel-keleti konfliktus, a nyersolaj árának csökkenése hamarosan a hazai üzemanyagárakban is megjelenhet. 6 új mentőautóval bővült a Hargita megyei katasztrófavédelmi felügyelőség járműparkja az országos helyreállítási tervben. Az új járművek közül 5 B2-es típusú sürgősségi mentőautó, egy pedig C-típusú mobil intenzív terápiás mentőautó. 3 B2-es mentőautó már szolgálatba állt Csíkszeredában és Székelyudvarhelyen, még a többi jármű üzembe helyezése folyamatban van. A beszerzés egy országos program része, amelyben összesen 1200 új mentőautót vásároltak. A fejlesztés célja a sürgősségi betegellátás gyorsabb és hatékonyabb biztosítása. Ingyenesen látogatható a Gordon tetőn álló Jézus szíve kilátó. Erre hívják fel a figyelmet a beruházást megvalósító szervezetek és cégek. A Protemp alapítvány, a Gordon Prod és a László Konstrukt közös közleményben cáfolta azokat az információkat, amelyek szerint belépő díjat kellene fizetni a kilátó megtekintéséért. Hangsúlyozták, hogy sem ők nem szednek belépőt, sem más személyt vagy szervezetet nem hatalmaztak fel jegyértékesítésre vagy pénzbeszedésre a nevükben. Arra kérik a látogatókat, hogy ha bárki fizetéshez kötné a kilátó megközelítését vagy használatát, lehetőség szerint dokumentálják az esetet és jelezzék azt a Protemp alapítvány képviselőinek. Habár több labdarúgó is távozott a Székelyudvarhelyi FC labdarúgó csapatától, az együtteshez érkeztek is új sportolók. A gyergyói VSK-hoz szerződött Gergely Botond, Jánosi János, Simó Csongor és Jakab Krisztián. Albert Hunor kapus a másodosztályos Unériász Lobozjához igazolt, de Bújdosó Szilárd és Kárándi Botond is távoztak. Az SFC keretébe az akadémiáról érkezik Antonucci Mikéle kapus, a védelembe pedig Mihály Péter, Pap György és a Solymigura humorulújtól Csiszér Balázs. A gyergyói VSK-tól igazolt az SFC-hez Gáspár Ramon, és a Petrolul Ploiestől kölcsönbe érkezett Vladimir Badea. Az együttes vezetőedzője Demény Norbert maradt, a másodedző a játékosként is szereplő Savin Kötölin lett. A csapat ma délután 17:30-tól kupameccset játszik Gyergyóban. Ma kezdődik Csíkszeredában a 9. Székelyföld ifjúsági nemzetközi labdarúgó torna a Burus Csaba Sportparkban. Ezen 6 U17-es korosztályú csapat vesz részt, a házigazda FK Csíkszereda mellett a szerbiai Topolya, a Puskás Akadémia, a Dunaszerdahelyi Dac, a horvát Eszék, valamint a bukaresti Steaua. A csoportmérkőzéseket mától péntekig rendezik, az első meccsen ma 16 órától az FK Csíkszereda Topolyával találkozik. Napsütéses idő lesz délután, enyhe széljárásra számíthatunk térségünkben, esőt nem jeleznek a meteorológusok. A legmagasabb hőmérsékleti értékek délután 26 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: Érdekességek, közérdekű információk,

0: Csak mert a világ hideg.
1: I like music.
0: Sztár reklám.
2: Elindult a 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál. Most itt a tökéletes alkalom, hogy új Dacia vagy Renault volánja mögé ülj. A Renault Clio már 14.300 eurótól, a Dacia Logan 11.990 eurótól, a Dacia Duster pedig 15.900 eurótól a tiéd lehet a roncsautó program keretében. Ne halogasd a döntést, hiszen a helyek száma korlátozott. Ráadásul nálunk régi autódat új és használt autó vásárlásakor is beszámítjuk. Ha kiváló árérték arányú autót keresel, a Dacia továbbra is a legjobb választás. 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál.
3: Rozsdamentes korlátok, fémszerkezetű lépcső.

0: szerkesztés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delkamet Kft.
1: Ha filmmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a Székely udvarhelyi Delkamet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székely udvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkamet.ro oldalon.
2: Figyelem, akció!
3: Ha bútor, akkor rózsafog.
4: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Július 1-től Székelyudvarhelyről Budapestre 20 órakor indulnak járataink, kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap. Visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. 17 órától Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
5: Közérdekű hirdetés következik.
6: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
5: Közérdekű hirdetést hallottak.
7: Cicák, kutyusok, halacskák és ti hullámos papagájok. Hatalmas meglepetésünk van. Július 31-től a Zoo Center új üzletet nyit Székelyudvarhelyen, a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt. Zoo Center. Olcsón és kiváló minőségben kedvenceidnek.
8: Reklámot hallottak.
9: Star Rádió.
10: Star Rádió.
9: Star Rádió.
11: Indítjuk a Star Délután harmadik óráját, itt vagyunk 14 óra 14 perckor, tehát világelsők vagyunk az alkoholfogyasztásban. Na tessék, legalább valamiben vezeti a ranglistát Románia is. A globális ranglistát vezeti főként. Az egyfőre jutó alkoholfogyasztásban a legfrissebb elemzés szerint mi vagyunk az elsők, a 2022-es statisztikai adatokra épp.

épülő felmérés alapján egy román állampolgár átlagosan 17,1 liter tiszta szeszt fogyaszt évente. És a kimutatott mennyiség, ha a teljes fogyasztást egyetlen italtípusra vetítenénk le, akkor hetente körülbelül 18 üveg sörnek vagy 3,6 üveg bornak felel meg, tehát egy személy hetente ennyit fogyaszt Romániában. A képzeletbeli dobogón kik állnak még? Románia nyilván az első helyen, aztán ott van Georgia, Lettország, a Moldovai Köztársaság és Csehország. Ők követik Romániát. A rangsor újfent megerősíti Kelet-Európa dominanciáját a szeszes italfogyasztás terén, és a skála másik végpontján Irán, Szíria és Kuvait állnak. Tehát ezekben a közel-keleti államokban a fogyasztás szinte elhanyagolható, elsősorban vallási és kulturális okokból. Hát valószínű egészségesebbek is. Az alkalmazott mutató az egy év alatt elfogyasztott tiszta alkohol mennyiségét méri, és legalább 15 éves lakosságra számítják ki, nem az ország teljes népességére. A tiszta alkoholban megadott adatok lehetővé teszik az egyes országok összehasonlítását, függetlenül a helyben preferált ital típusoktól. Nem tudom, itt Romániában inkább milyen italt preferálunk, vagy preferálnak a lakosok, de ugye a számítás magában foglalja a sört, a bort, a rövid italokat és az egyéb alkoholtartalmú termékeket, amelyek térfogatát az alkohol fokuk alapján konvertálják át. Amint mondtam, Georgiában 15,5 literes átlagos tiszta alkoholfogyasztás van évente, Lettországban 14,7, ez a szám, Moldovai Köztársaság 14,1 literrel a negyedik helyen, büszkélkedhet, és Csehország 13,7 literrel van a listán, hát ugye a csehsörök nagyon jók. Aztán ott van még a utánunk Lengyelország és Bulgária is, de a többit nem tudom már megállapítani, mert ennyit tettek közzé. Szíriában például mindössze az éves fogyasztás 0,1 liter tiszta alkohol körül alakul fejenként. Ezt a példát mi soha nem fogjuk követni, de hát egészségetekre, jó? Ma is ügyetek meg akkor egy pohárkával.

Republic felvétele, 12 éves dal, 14:30 után vagyunk már 3 perccel, hát gyorsan telik ez a nap is, gyorsan telik a szerda, július 28-a van, és hát ezen a héten már átlépünk augusztusba, mégpedig szombatra esik most augusztus 1-e, ezért is volt a múlt hétvégén a portéka, ugye a helyi termelők vására, itt Székelyudvarhelyen a Kossuth Lajos utcában. Hát, telik, még van egy hónap, másfél vakáció, ugye, aztán lehet még addig szabadságolni, kirándulni, nyaralni. Akikkel beszélgetek, azok nagy átlagban és a legtöbben augusztusban készülnek kirándulni és szabadságolni, úgyhogy igen, most a szabadságolások hónapja következik. És hát, ha már arra gondolunk, hogy ősz, akkor épp beszéltük, hogy milyen jó lesz, mert rengeteg műsor, ilyen show műsor lesz arra már készen, mert azokat általában nyáron forgatják, őszre pedig már a televízióban is lehet nézni vagány show műsorokat, játékokat, tehetségkutató műsorokat, vagy akár november 12-én, ahogyan tudnék élni nélküled, kettes részét, mert hogy érkezik majd a mozikba a rendszerváltás utáni legnépszerűbb film folytatása, a kedv csináló plakát után pedig képzeljétek, hogy ma meg is jelent az első előzetes, megnéztem az előzetest, nagyon-nagyon jónak ígérkezik, úgy látom, hogy maradtak annál a sztorinál, ami az első részben van, tehát Balaton partja, akkor a 90-es évek, hogy mi történik a fiatalokkal, belenéztem, megnéztem, és megosztották a képsorokat a hivatalos Facebook oldalukon is. 2000-ben játszódik majd az a második rész, tehát ugye az első rész 1994-95, ugye 90-es években játszottak, és a történet az első rész múltbéli szála után 6 évvel, azaz 2000-ben fog játszódni. Fontos helyszíne ismét a Balaton. Itt készül ugyanis álmai esküvőjére az egyik lány főszereplő, a cserfes Betty, és az esetlen ám, de hősszerelmes Csabi, azaz Királdi Marcel, aki őt alakítja. És a Balatonra várják a barátaikat. Az éppen Sevelecse nélküled viszonyban lévő Márkus Lucát és Marics Petit, valamint a Londonban énekesi karrierjét építő Ember Márkot, és természetesen Töröcsik Franciskát is. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy ebből mi lesz ebből az esküvőből, úgyhogy ez érdekes lesz, mert 2000-ben folytatódik a történet, ezt vártuk, és ezt szerettük volna, hogy az az első történet, ez ne nagyon szakadjon meg. Kíváncsiak voltunk, mit találnak ki, de az előzetes alapján igenis érdekes, és ismét egy kedvenc sztorival fognak előállni a rendezők. A készítők azt is hozzáteszik, hogy a filmben felbukkan egy vagány és életre való kisfiú, Peti is, akinek érkezése fenekestül felkavarja az egyik szerelmes pár kapcsolatát. És akkor gondolom, hogy itt jön majd be az egyik Damien dal, hogy Peti áll a ház előtt, mert hogy ez a rész is tele lesz Damien dalokkal. Hát még ugye az örökzöld Damien zenéket nem énekelték minden az első részben, és el fog hangzani például a Mindig ugyanúgy című dala, a Jelszó, a Láv, az Iskolatáska, na igen, a Várj, míg fel kell majd a nap, a Jó barátok vagyunk, és a Kihűlt üres kocsmák asztalán című szerzemény is. A Nemzeti Filmintézet bejegyzése ezt közzé is tette. Nagyon várjuk, nagyon-nagyon-nagyon várjuk. Nyomjuk a gázt, a Kuplung zenekar, addig én már részt veszek egy arénás koncerten, ahol a szereplők fognak fellépni, és akkor 12-én fogják kiadni a második részt.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
3: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat. A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól. Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben. Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
4: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
5: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
6: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold.
7: Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk.
6: Látogass el Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében.
7: Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor.
6: Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
5: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
4: Hallottátok, a Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.
8: Próbáld ki a Fitfill fitness és sportközpont kínálatát. A változatos edzéstípusok felkészült szakképzett rutinos edzőkkel. A biztos eredményhez már csak te kell lesz.
9: Fitfill, az egészségért és a szépségért.
4: Reklámot hallottak.
10: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

Forever Young, jó lenne örökre fiataloknak maradni. Fish érkezik és azt tanácsolja mindenkinek, hogy ne is figyelj rám. Ezt mondhatjuk akár a kollégának, barátnak vagy családtagnak is még a híradó előtt.

0: Nem kell fizetni a Jézus kilátónál. Új mentőautókat kapott a város. Átalakult az SFC kerete. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Újabb áremelés után valamennyi jelentős üzemanyagforgalmazónál 10 lej fölé emelkedett a normál gázolaj literenkénti ára. A piacvezető Petrom kútjainál jelenleg 10 lej 17 baniba kerül egy liter gázolaj, miután ma újabb 10 banival emelték az árat. Közben a nemzetközi olajpiacon jelentősen csökkent a Brent nyersolaj ára, 6 nap alatt hordónként csaknem 14 dollárral lett olcsóbb. Elemzők szerint, ha nem éleződik ki újra a közel-keleti konfliktus, a nyersolaj árának csökkenése hamarosan a hazai üzemanyagárakban is megjelenhet. 6 új mentőautóval bővült a Hargita megyei katasztrófavédelmi felügyelőség járműparkja az országos helyreállítási tervben. Az új járművek közül 5 B2-es típusú sürgősségi mentőautó, egy pedig C-típusú mobil intenzív terápiás mentőautó. 3 B2-es mentőautó már szolgálatba állt Csíkszeredában és Székelyudvarhelyen, még a többi jármű üzembe helyezése folyamatban van. A beszerzés egy országos program része, amelyben összesen 1200 új mentőautót vásároltak. A fejlesztés célja a sürgősségi betegellátás gyorsabb és hatékonyabb biztosítása. Ingyenesen látogatható a Gordon tetőn álló Jézus szíve kilátó. Erre hívják fel a figyelmet a beruházást megvalósító szervezetek és cégek. A Protemp alapítvány, a Gordon Prod és a László Konstrukt közös közleményben cáfolta azokat az információkat, amelyek szerint belépő díjat kellene fizetni a kilátó megtekintéséért. Hangsúlyozták, hogy sem ők nem szednek belépőt, sem más személyt vagy szervezetet nem hatalmaztak fel jegyértékesítésre vagy pénzbeszedésre a nevükben. Arra kérik a látogatókat, hogy ha bárki fizetéshez kötné a kilátó megközelítését vagy használatát, lehetőség szerint dokumentálják az esetet és jelezzék azt a Protemp alapítvány képviselőinek. Habár több labdarúgó is távozott a Székelyudvarhelyi FC labdarúgó csapatától, az együtteshez érkeztek is új sportolók. A gyergyói VSK-hoz szerződött Gergely Botond, Jánosi János, Simó Csongor és Jakab Krisztián. Albert Hunor kapus a másodosztályos Unériász Lobozjához igazolt, de Bújdosó Szilárd és Kárándi Botond is távoztak. Az SFC keretébe az akadémiáról érkezik Antonucci Mikéle kapus, a védelembe pedig Mihály Péter, Pap György és a Solymég Urahumorulújtól Csiszér Balázs. A gyergyói VSK-tól igazolt az SFC-hez Gáspár Ramon, és a Petrolul Ploiestől kölcsönbe érkezett Vladimir Badea. Az együttes vezetőedzője Demény Norbert maradt, a másodedző a játékosként is szereplő Savin Kötölin lett. A csapat ma délután 17:30 kupameccset játszik Gyergyóban. Ma kezdődik Csíkszeredában a 9. Székelyföld ifjúsági nemzetközi labdarúgó torna a Burus Csaba Sportparkban. Ezen 6 U17-es korosztályú csapat vesz részt, a házigazda FK Csíkszereda mellett a szerbiai Topolya, a Puskás Akadémia, a Dunaszerdahelyi Dac, a horvát Eszék, valamint a bukaresti Steaua. A csoportmérkőzéseket mától péntekig rendezik, az első meccsen ma 16 órától az FK Csíkszereda Topolyával találkozik. Napsütéses idő lesz délután, enyhe széljárásra számíthatunk térségünkben, esőt nem jeleznek a meteorológusok. A legmagasabb hőmérsékleti értékek délután 26 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Alice zenéjével indult a Sztár délután negyedik órája. Szerda délután van, a hőmérő higanyszála pedig elérte a 26 Celsius fokot. Ennyi van most, lehet tervezni a kinti szabadtéri programokat. Irány a strand, a városi park, a játszótér, a természet. Vége, hála Istennek, az otthonülésnek az esős időben, úgyhogy gyere érezd a jó időt!

0: like music? Star reklám.
1: Cicák, kutyusok, halacskák és ti hullámos papagájok. Hatalmas meglepetésünk van. Július 31-től a Zoo Center új üzletet nyit Székelyudvarhelyen, a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt. Zoo Center. Olcsón és kiváló minőségben kedvenceidnek.
2: Elindult a 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál. Most itt a tökéletes alkalom, hogy új Dacia vagy Renault volánja mögé ülj. A Renault Clio már 14.300 eurótól, a Dacia Logan 11.990 eurótól, a Dacia Duster pedig 15.900 eurótól a tiéd lehet a roncsautó program keretében. Ne halogasd a döntést, hiszen a helyek száma korlátozott. Ráadásul nálunk régi autódat új és használt autó vásárlásakor is beszámítjuk. Ha kiváló árérték arányú autót keresel, a Dacia továbbra is a legjobb választás. 2026-os roncsautó program az Autogroup Simónál.
3: Rozsdamentes korlátok, fémszerkezet.

0: Székelyudvarhelyi Delkamet Kft.-hez és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkamet.ro oldalon.
1: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
2: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek az Areóban, arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényed.

0: rendre szabunk. Ne hagyd ki az Areó élményt. Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
1: Szarvas étterem. Étel az egész család számára, és élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
2: Közérdekű hirdetés következik.
3: Az étrendkiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket.
2: Közérdekű hirdetést hallottak.

Rádió a legnagyobb slágerek változatosan. Épp olvastam, hogy megnyitnák a látogatók előtt az ország egyik leglátványosabb barlangját. Még nem is tudjuk, hogy milyen csodahelyek vannak itt Romániában, amit meg lehet nézni. Egyben a második leghosszabb barlang is. Ez a Humpleu barlang, más néven Firei Völgyi Nagy Barlang. A Kolozs megyei önkormányzat tette ezt közzé, tehát Kolozs megyében található. És a Közép-erdélyi megye önkormányzata ennek érdekében partnerségre lép az állami erdészettel és az Erdélyi Szigethegység természetvédelmi parkkal, melynek területén a több mint 40 kilométer hosszú barlang található. Hát az tényleg nagyon-nagyon hosszú, szinte átmennénk Csíkszeredába a barlangon keresztül. Az ezt lehetővé tevő határozat tervezet a következő ülésen kerül majd az önkormányzati testület elé, tehát ezt még idén-nyáron nem kell látogassuk, de tervben van. A szakemberek majd feltérképezik, hogy a barlangban miként lehet biztonságosan hozzáférhető útvonalakat kialakítani a nagy közönség számára. A Vlegyásza hegységben található ez a barlang, ez fokozottan védett, jelenleg csak kutatók és barlangászok látogathatják, tudományos értékét látványos galériái és gazdag cseppkő képződményei adják, és ott van az ország leghosszabb 4 kilométeres föld alatti folyója is. Hát ez tényleg egy csodahely. Szamos fő község területén található, és 1220 méter magasságban van. Két fő és egy mellékszintje, valamint 12 hatalmas galériája is megtalálható, ezeket pedig labirintusszerű járatok kötik össze, és csaknem 350 hektáros területen több védett denevérfaj és számos egyéb élőlény is él. Tehát Románia egyik leglátványosabb, és egyben a második leghosszabb barlangja. Tette közzé Kolozs megye tanácsa, kíváncsian várjuk, hogy mikor nyitják meg, és akkor majd valószínű, hogy a város szemei, de nem csak a város, hanem a megye szemei és az ország szemei is ezen a barlangon lesznek. Well, hello érkezik!

sem lazítunk. Hangulati stílus. Stílus. A Sztár Rádióban. Want it? Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Wait. Miénk a nyár. Sztár Rádió.

0: Star Rádió, a hang, ami elkísér.
1: Újdonságokat hallgattunk, és még hallgattunk, mert hozom azokat a dalokat, amelyek most jelentek meg. Hát Medúzától szólt a Silence, és azelőtt pedig Robin Schulz Barbzal közösen alkotott a 2026-os nyári slágert. Most viszont Fall of the Flow legújabb felvétele fog következni a Beszívom címmel. És közben pedig a parajdi hírekről is kell beszéljünk, mert hogy láttam egy szinttel magasabb mikro rengéseket és sósabb vízű koront patakot jelentett a száron most Parajdról, tehát a sárga riasztási szinthez tartozó küszöbértéket meghaladó magnitúdójú mikrorengéseket mértek a Sóbányánál, ezért javasolja a Szárom a narancssárga riasztási fokozat bevezetését. Hangsúlyozzák, hogy nem észleltek újabb beomlásokat, vagy a domborzat megváltozását, és hogy az intézkedés megelőző jellegű lenne, nem teszi szükségessé a lakosság kitelepítését. Na hát, még itt mindig rettegni kell, még mindig szomorkodni kell, egyszerűen nincs még megoldás a parajdi sóbányát illetően. A szakemberek a parajdi sótömb mozgásait regisztrálták, de a helyszíni ellenőrzések nem tártak fel újabb beomlást, vagy egyéb instabilitásra utaló jeleket. Hát erről hozom még a részleteket, hogy mi mindent írtak a hírportálokon a mai reggel folyamán, és milyen hírek vannak Parajdról.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Gyakori vizeletfertőzés. Az Uraktív Forte hatékony, optimális kombinációjával hozzájárul a gyulladás csökkentéséhez és elősegíti a baktériumok kiküszöbölését. Ez egy étrendkiegészítő. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
3: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székelyszent királyon a 6-os szám alatt, vagy a lambéria.ro oldalon.
4: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
1: Reklámot hallottak.

Cody Johnson felvétele a Sztár délután 4. órájában. Hamarosan érkeznek a hírek, viszont még picit mi is megnézzük, hogy milyen hírek vannak Parajdról, ugye? Egy szinten magasabb mikrorengéseget és sósabb vízű korondpatakot jelentett a száron Parajdról, és lehet, hogyha a sárga riasztási szintet narancssárga riasztási fokozattá fogják alakítani. Hangsúlyozzák, hogy nem észleltek újabb beomlásokat vagy a domborzat megváltozását, és hogy az intézkedés megelőző jellegű, csupán nem kell félni, nem teszi szükségessé a lakosság kitelepítését. Egyelőre reméljük. Ugyanakkor július 25-e 27-e között tudni való volt, hogy megnövekedett a korondpatak sótartalma is, amit folyamatosan figyelemmel kísérnek a parajdi sóbányánál kialakult helyzet kezelésében résztvevő intézmények, köztük a Szárom is ott van. Ugyanebben az időszakban az Országos Földfizikai Intézet szakemberei több alkalommal is mikrorengéseket észleltek a megfigyelt területen, és hozzátették, hogy az adatok elemzése azt mutatja, hogy ezek intenzitása és gyakorisága egyaránt csökken. A vállalat pontosítja, hogy az előzetes értékelések szerint a mikrorengések összhangban vannak a sótömbben zajló feszültség átrendeződési folyamatokkal, és hogy ez a jelenség típus önmagában nem utal arra, hogy beomlás következne, de azért folyamatosan megfigyelik a területet, valamint összevetik szeizmikus adatokat a geotechnikai, hidrogeológiai és topográfiai megfigyelésekkel. Azt a mindenit, ennyi kucifántos szót kimondani egyszerre. Szóval, hogyha narancssárga riasztás lesz Parajdon, ez még mindig nem jelenti azt, hogy a területen élő lakosság ki kell telepedjen. Ez az intézkedés csupán megelőző jellegű, és lehetővé teszi a hatóságok, a Száron, valamint a többi érintett intézmény számára, hogy fokozzák a megfigyelést és alkalmazzák a beavatkozási tervekben előírt intézkedéseket annak érdekében, hogy a megfigyelt jelenségek bármilyen alakulását időben felismerjék és kezeljék. 2025 májusában zúdult be ugye a felette folyó korondpatak vize a parajdi sóbányába, hát azóta még küzdenek és harcolnak mindennel, hogy valamilyen féleképpen jobb legyen, jó legyen, de még egyelőre megoldás nincs így 2026. július 29-én, pedig mindenki azt akarja. Animal Cannibals érkezik.

0: Victor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz külésbeltére egyaránt ajánlott. Színusz. Egy színesebb világért.
1: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
2: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvénysátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
3: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény. Cicák, kutyusok, halacskák és ti hullámos papagájok. Hatalmas meglepetésünk van. Július 31-től a Zoo Center új üzletet nyit Székelyudvarhelyen, a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt. Zoo Center. Olcsón és kiváló minőségben kedvenceidnek. Közérdekű hirdetés következik.
4: A drogok és szerencsejátékok függőséget okoznak. Válaszd a biztonságot, kérj segítséget.
3: Közérdekű hirdetést hallottak.
5: Reklámot hallottak.
6: Sztár Rádió. Reklám után a Sztár délután utolsó órájában vagyunk, és épp olvastam a Székelyudvarhelyi Városi Kórház bejegyzését, mert hogy sztrájk volt, és sztrájk van az egészségügyben. A Városi Kórházban a meghirdetett sztrájk ellenére viszont a betegellátás zavartalanul működik, mind a kórházi osztályokon, mind pedig a járóbeteg szakrendeléseken, úgyhogy nem kell félni. A szakszervezet tagjai szolidaritást vállalnak a tiltakozó akcióval, ugyanakkor felelősségteljes hozzáállással végzik napi feladataikat, így a paciensek ellátása továbbra is folyamatos és biztonságos. A kórház vezetősége és munkatársai pedig elkötelezettek amellett, hogy a betegek a megszokott minőségű egészségügyi szolgáltatásokhoz jussanak, ezért a sztrájk ideje alatt is biztosított az intézmény zavartalan működése. Ez megnyugtató sok beteg számára egyébként, viszont az nem biztos, hogy megnyugtató, hogy most egy rövid ideig elköltözik a Sziget utcai családorvosi jó néhány rendelője, mert hogy tájékoztatják a pacienseket, hogy július 31-én, tehát most pénteken a Sziget utcai családorvosi rendelő költözése miatt a rendelési időpont az változni fog, de csak is július 31-én pénteken, és kérik, hogy a rendelés pontos időpontjáról minden esetben saját családorvosuknál érdeklődjenek telefonon, és az új helyszín az pedig ha jól tudom, akkor a Villanytelep utcai épület lesz, mert hogy felújítás miatt fog bezárni a Sziget utcai családorvosi rendelő épülete, ideiglenesen fog bezárni természetesen, viszont ez idő alatt is a rendelések új helyszínen folytatódnak, ez pedig az a felújított épület, amit a Villanytelep utcában most már sikerült elkészíteni. Úgyhogy ezt jól tudni, rengetegen tartoznak a Sziget utcai családorvosi rendelőkhöz, és ne lepődjenek meg, hogyha nem fognak tudni bemenni már jövő héttől, vagyis augusztustól. The Beach Boys érkezik. California Dreamin 1986-os örökzöld sláger. Hallgatunk Republikot, aztán meghozok külföldi dalokat is. And the

lazítson, sem lazítson. Hangulati stílus. Stílus. A Star Rádióban. Want it? Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Wait. Miénk a nyár. Star Rádió.

Sztár Rádió, a legnagyobb slágerek változatosan. Görgetem a Facebookot, és a La Dolce Vita oldala folyamatosan posztolja nekem az olaszországi hangulatképeket, amint meg van terítve egy kis asztal, és a háttérben ott vannak a sziklák, valamint a kék tenger, és az embernek még legyen kedve dolgozni. Ilyen napsütésben 26 fok van jelenleg Székelyudvarhelyen, és álmodozunk azon, hogy valahol Olaszországban, Franciaországban épp nyaralunk, és elfogyasztjuk a legfinomabb ebédet abban a panorámában. Viszont ez a valóság, mi itt vagyunk a munkahelyünkön, elfogyasztjuk az ebédet a munkában, vagy épp hazafele tartva, vagy épp otthon, amit majd a következő órákban fogunk még elkészíteni. Hát ez a valóság, nehéz mindig a valóságba visszatérni, főleg azoknak, akik nyaralásból értek haza. De hogyha tervezitek a nyaralást, kirándulást, akkor mindenképp nektek jó szórakozást kívánunk, és engedjétek ki a gőzt, ahogy szokták mondani. Mi pedig kiengedjük a gőzt a következő felvétellel, ugyanis vannak itt olyan dalok, amelyek nemrég jelentek meg. Például van nekünk olyan, hogy Beberexa. Beberexát nagyon szoktuk szeretni itt a Sztár Rádióban, a Sztár délutánban. Kimondottan ez az egyik kedvenc dalom tőle 2026-ból.

A gyorsabb zenéből hirtelen lassú zene következik. 4-es Street felvételével fogok elköszönni. Erdőben nem jártál, tengert még nem láttál, énekli a Gyergyó Szent Miklós zenekar. Ha jól tudom, akkor ők fel fognak lépni az idei szenes napokon is. Ha jól tudom, akkor igen. Tehát augusztus utolsó hétvégéje a Farkaslaki szenes napok, és akkor is nagyon nagy koncertekre szokott sor kerülni a Kalandatetőn, és hogyha jól láttam valamilyen eseményt, akkor talán ők lesznek az egyik fellépők, annak pedig mi nagyon örülnénk, habár tavaly már a városnapokon is tudtunk velük találkozni Székelyudvarhelyen. Mi pedig holnap találkozunk legközelebb a Sztár délutánban, július 30-án csütörtökön várlak benneteket 12 után, jó néhány perccel, reggel pedig Csaba vár a Vekkerrel. Addig is minden jót, szép, kellemes nyári délutánt kívánok mindenkinek, Bedő Erika voltam, sziasztok!

0: like music. Star reklám.
1: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
2: Pizza? Ham. Burger? Ham. Napi menü? Ham. Girosz? Ham. Éhes vagy? Ham. Kattalj rá a kajára!
3: Ha kikapcsolódnál egy jó hangulatú edzésen, vagy tennél az egészségedért, esetleg azon dolgoznál, hogy visszanyerd azt, mert gondjaid vannak a hátaddal, ízületi fájdalmakat érzel, vagy küzdesz a túlsúllyal, ne hagyd, hogy ezek az akadályok megállítsanak. Gyere a FitFeel edzőterembe és fedezd fel 9 különböző csoportos edzésünket, amelyek között mindenki megtalálhatja a számára ideális mozgásformát. Kardio edzéseink vagy rehabilitációs és súlyzós óráink segíteni fognak neked. Egy támogató közösség vár rád, hogy együtt érjünk el nagyobb sikereket. FitFeel, ahol az egészség a legnagyobb motiváció. Keresd minket és tudd meg, hogyan csatlakozhatsz.

0: Nem kell fizetni a Jézus kilátónál. Új mentőautókat kapott a város. Átalakult az SFC kerete. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Újabb áremelés után valamennyi jelentős üzemanyag forgalmazónál 10 lej fölé emelkedett a normál gázolaj literenkénti ára. A piacvezető Petrom kútjainál jelenleg 10 lej 17 baniba kerül egy liter gázolaj, miután ma újabb 10 banival emelték az árat. Közben a nemzetközi olajpiacon jelentősen csökkent a Brent nyersolaj ára, 6 nap alatt hordónként csaknem 14 dollárral lett olcsóbb. Elemzők szerint, ha nem éleződik ki újra a közel-keleti konfliktus, a nyersolaj árának csökkenése hamarosan a hazai üzemanyagárakban is megjelenhet. 6 új mentőautóval bővült a Hargita megyei katasztrófavédelmi felügyelőség járműparkja az országos helyreállítási tervben. Az új járművek közül 5 B2-es típusú sürgősségi mentőautó, egy pedig C-típusú mobil intenzív terápiás mentőautó. 3 B2-es mentőautó már szolgálatba állt Csíkszeredában és Székelyudvarhelyen, még a többi jármű üzembe helyezése folyamatban van. A beszerzés egy országos program része, amelyben összesen 1200 új mentőautót vásároltak. A fejlesztés célja a sürgősségi betegellátás gyorsabb és hatékonyabb biztosítása. Ingyenesen látogatható a Gordon tetőn álló Jézus szíve kilátó. Erre hívják fel a figyelmet a beruházást megvalósító szervezetek és cégek. A Protemp alapítvány, a Gordon Prod és a László Konstrukt közös közleményben cáfolta azokat az információkat, amelyek szerint belépődíjat kellene fizetni a kilátó megtekintéséért. Hangsúlyozták, hogy sem ők nem szednek belépőt, sem más személyt vagy szervezetet nem hatalmaztak fel jegyértékesítésre vagy pénzbeszedésre a nevükben. Arra kérik a látogatókat, hogy ha bárki fizetéshez kötné a kilátó megközelítését vagy használatát, lehetőség szerint dokumentálják az esetet és jelezzék azt a Protemp alapítvány képviselőinek. Habár több labdarúgó is távozott a Székelyudvarhelyi FC labdarúgó csapatától, az együtteshez érkeztek is új sportolók. A gyergyói VSK-hoz szerződött Gergely Botond, Jánosi János, Simó Csongor és Jakab Krisztián. Albert Hunor kapus a másodosztályos Unériás Szlobozjához igazolt, de Bújdosó Szilárd és Kárándi Botond is távoztak. Az SFC keretébe az akadémiáról érkezik Antonucci Mikéle kapus, a védelembe pedig Mihály Péter, Pap György és a Solymigura humorulújtól Csiszér Balázs. A gyergyói VSK-tól igazolt az SFC-hez Gáspár Ramon, és a Petrolul Ploiestől kölcsönbe érkezett Vladimir Badea. Az együttes vezetőedzője Demény Norbert maradt, a másodedző a játékosként is szereplő Savin Kötölin lett. A csapat ma délután 17:30-tól kupameccset játszik Gyergyóban. Ma kezdődik Csíkszeredában a 9. Székelyföld ifjúsági nemzetközi labdarúgó torna a Burus Csaba Sportparkban. Ezen 6 U17-es korosztályú csapat vesz részt, a házigazda FK Csíkszereda mellett a szerbiai Topolya, a Puskás Akadémia, a Dunaszerdahelyi Dac, a horvát Eszék, valamint a bukaresti Steaua. A csoportmérkőzéseket mától péntekig rendezik, az első meccsen ma 16 órától az FK Csíkszereda Topolyával találkozik. Napsütéses idő lesz délután, enyhe széljárásra számíthatunk térségünkben, esőt nem jeleznek a meteorológusok. A legmagasabb hőmérsékleti értékek délután 26 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: hegesztés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha filmmel kell dolgozni, ne keres tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keres minket székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Lazulj! Veszünk egy kis lazurt, lekenjük, és nagyon szépen fog kinézni.
3: De melyik lazurt válasszam?
2: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazur egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazur, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz külésbeltére egyaránt ajánlott. Színusz, egy színesebb világért.
4: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
5: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
6: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
7: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós! Ekóbihor, Erdélye Hargita, Ekócsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsakész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
3: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól? Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben? Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
4: A jó sofőr nem így hallatszik. A jó sofőrnek nincs hangja, de megérdemli az elismerést. Az Omniasig EcoPilot alkalmazásával minden kaszkóbiztosítással rendelkező magánszemély bizonyíthatja, hogy a biztonságos vezetés érték. A körültekintő felelősségteljes sofőröket pedig jutalmazzuk és példaként állítjuk mások elé. Töltsd le az EcoPilot alkalmazást az App Store-ból vagy a Google Play áruházból, és tudj meg többet az omniasig.ro honlapon.
5: Drágám, ha végeztél, vegyél tejet, fizess ki a villanyszámlát és szaladj be az AVG-be egy új játékért a gyereknek.
6: Játékcentrum a Kossuth utca 18 szám alatt, ahol minden korosztály részére talál játékot. Játszószőnyegek, játékautók, babák, legó kicsiknek és nagyoknak, interaktív fejlesztő játékok, kreatív játékok várják a vásárlókat. A DV-ben reklámozott játékok szintén megvásárolhatók. Várják önt és gyermekét is a játékcentrumban, Kossuth utca 18 szám, ahol a vásárlás gyerekjáték.
1: Reklámot hallottak.
7: Sztár Rádió.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Elindult a 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál. Most itt a tökéletes alkalom, hogy új Dacia vagy Renault volánja mögé ülj. A Renault Clio már 14.300 eurótól, a Dacia Logan 11.990 eurótól, a Dacia Duster pedig 15.900 eurótól a tiéd lehet a roncsautó program keretében. Ne halogasd a döntést, hiszen a helyek száma korlátozott. Ráadásul nálunk régi autódat új és használt autó vásárlásakor is beszámítjuk. Ha kiváló árérték arányú autót keresel, a Dacia továbbra is a legjobb választás. 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál.
3: Iker Autómosó és Autókozmetika. Teljes körű autókozmetikázás, általános külső és belső takarítás, kárpit tisztítás, autópolírozás. Minden munkálatot elvégzünk, ami autódat ápolja és védi, csúcsminőségű szerekkel és kedvező áron. Iker Autómosó és Autókozmetika. Második Rákóczi Ferenc 177, a Lengyelfehér nemű gyár mellett. Előjegyzésért hívhatsz a 0742 161 934-en, vagy a 0742 863 365-ön. Iker Autómosó és Autókozmetika. Autód megköszöni a törődést.
4: Figyelem, akció!
5: Ha bútor, akkor rózsaszín.
6: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Július 1-től Székelyudvarhelyről Budapestre 20 órakor indulnak járataink, kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap. Visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. 17 órától Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
3: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
7: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
8: Közérdekű hirdetés következik.
9: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
8: Közérdekű hirdetést hallottak.

Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni.

0: I like music.
1: Sztár reklám. Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből. Hívd minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat. Hadd nagy via color. Minőség, megbízhatóság, stílus.
2: Reklámot hallottak.
3: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

0: hegesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delcomet Kft.
1: Ha filmmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a Székely udvarhelyi Delcomet Kft-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székely udvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delcomet.ro oldalon.
2: Iker Automosó és Autókozmetika. Teljes körű autókozmetikázás, általános külső és belső takarítás, kárpittisztítás, autópolírozás. Minden munkálatot elvégzünk, ami autódat ápolja és védi. Csúcsminőségű szerekkel és kedvező áron. Iker Automosó és Autókozmetika. Második Rákóczi Ferenc 177 a Lengyelfehér nemű gyár mellett. Előjegyzésért hívhatsz a 0742 161 934-en, vagy a 0742 863 365-ön. Iker Automosó és Autókozmetika. Autód megköszöni a törődést.
3: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
4: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
5: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
6: Azt tudti, ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz, és nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat, és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
5: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leánybúcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a második Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt,

FM 100.8. Töltse kellemesen a nyarat a Sztár Rádióval. Miénk a nyár? Sztár Rádió.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendegyházhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
3: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
4: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből.
5: Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat.
4: Hadd nagy viakolor. Minőség, megbízhatóság, stílus.
6: Közérdekű hirdetés következik.
7: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
6: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Lazulj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
3: De melyik lazúrt válasszam?
2: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A selymes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színesebb világért.
4: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
2: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhozszállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
5: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Július 1-től Székelyudvarhelyről Budapestre 20 órakor indulnak járataink, kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap. Visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. 17 órától Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Trans, mert utazni mindig érdemes.
6: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik. Azt tudti, ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz is. Nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
7: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leány búcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a második Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt a Sztár Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
8: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalán. Na, vedd elő a telefonot, és írjad! 0731 218 460.
1: Reklámot hallottak!
9: Sztár Rádió! Sztár Rádió! Sztár Rádió! Sztár Rádió.

Mi azt a zenét játszunk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöld Liget lakópark, ahol otthonra találsz.
3: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666. Kedves kismamák! Szeretnétek felkészülni a szülésre testben és lélekben? A Fitfil edzőteremben speciális kismamatornákra várunk. Szakképzett kismamatorna oktatónk vezetésével olyan gyakorlatokkal készülünk, amelyek nem csak segítenek a mozgásban, de támogatják a baba és a mama jólétét is. Gyertek el keddenként 17 óra 30 perctől hozzánk, és találjatok harmóniát a várandóság hónapjaiban velünk. Fitfil, ahol a mozgás életet ad. Részletekért látogassatok el Facebook oldalunkra, vagy hívjatok minket a 0732 163 130-as telefonszámon.
4: Közérdekű hirdetés következik.
5: Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
4: Közérdekű hirdetést hallottak.
1: Reklámot hallottak.
6: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

nyáron sem lazítunk. Hangulati stílus. A Star Rádióban. Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Miénk a nyár. Star Rádió.

Ezt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Érted?

azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

Akiket játszunk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?